0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Elaludhattak az M1-esen baleseteket okozó sofőrök. Egyelőre nincs üzemanyag hiánya Ferihegyi repülőtéren. Napos szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézy Dávid közlekedési miniszter. Hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben azt közölte, hogy valószínűleg elaludhattak a baleseteket okozó sofőrök. A körülményeket büntetőeljárás keretében vizsgálják. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csak nem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több, 49 légitársaság, 166 célállomásra kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcsidőszakra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyag hiány, így a nyári légiközlekedés zavartalanul tervezhető. Ingyenes tüdőrák szűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. 7. alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyéshát között tisztítják meg a Tiszát. A megnyitón Gajdus László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Elaludhattak az M1-esen baleseteket okozó sofőrök. Egyelőre nincs üzemanyag hiánya Ferihegyi repülőtéren. Napos szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézy Dávid közlekedési miniszter. Hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben azt közölte, hogy valószínűleg elaludhattak a baleseteket okozó sofőrök. A körülményeket büntetőeljárás keretében vizsgálják. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csak nem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több, 49 légitársaság, 166 célállomásra kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcsidőszakra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyaghiány, így a nyári légi közlekedés zavartalanul tervezhető. Ingyenes tüdőrák szűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. 7. alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyéshát között tisztítják meg a Tiszát. A megnyitón Gajdus László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Sasnádi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amelyben én felteszek egy kérdést, önök pedig remélhetőleg, ha van kedvük, válaszolnak, ezt megtehetik a 0635 925 925-ös SMS számon, és ami ma szerintem fontosabb lesz, de majd meglátjuk, az az e-mail cím kívánság@ceglidradio.hu, ugyanis egy rendhagyó adással készültem, meglátjuk, mennyire lesz sikeres, és hogyha az lesz, akkor lesz folytatás, mint ahogy megszokott ez történni, de majd meglátjuk. A kérdésünk ugyanis ma, ismer kevésbé ismert, de meglepő sztorit a történelemből? Hogyha van ilyen sztoria, akkor küldj el nekünk, tehát 0635 925 925-ös és kívánság@ceglidradio.hu, azért ott a Facebook oldalunk is, facebook.com/ceglidradio. És hogy miért is ez a mai témánk? Bem Józsefről, ugye Bem Suli itt Cegléden is van, Bem Józsefről találtam az interneten egy érdekes történetet, egyébként egy kommentelő írta róla, és akkor én most ezt felolvastam, aztán hát, ha meghozza a kedvet, hogy önök is írjanak sztorikat. Bem József Törökországban kényszerből áttért a muzulmán hitre. Aleppóban temették el, de mert egész életében a lengyel szabadságért küzdött, így Lengyelország exhumálta, és 1929-ben hazavitték Hamvait, ahol viszont a lengyel katolikus egyház nem engedte a lengyel Szentföldbe temetni muzulmán hite miatt, így a szarkofágja csak a föld felett lebeghetett, amire terveztek egy szép oszlopsort, persze a lebeghetett idézőjelesen volt írva. Folytatja az üzenet küldő, Dédiék mesélték többször is, hogy annó a mi kis nyírségi falunkban az egyik családhoz bekopogott egy német katona segítségért, ételt, vizet és tisztálkodási lehetőséget keresett. Később megjelent a faluban egy orosz tank. A német katona egy gránátot dobott a fülkébe és likvidálta a bent lévőket. Tudták, hogy gyanús lesz, ha a tank nem tér vissza az osztaghoz, ezért összehívták a falu népét, ástak egy hatalmas gödröt, és tehenekkel, lovakkal belehúzták a tankot a gödörbe. Fogalmam sincs, mennyi igaz belőle, de több öregtől is hallottam. Nekem ez egy érdekes és kicsit személyes sztori, írja nekünk Dániel. Szerintem, hát vegyis pontosabban nem nekünk írta Dániel, de így a mi műsorunkban is részt vett ez az üzenet, és szerintem tök érdekes mind a két aspektusa a történetnek, először is Bem Józsefről, aztán meg a német katonáról, aki végül is egy orosz tank ellenében segítkezett. Szóval ilyen történetekre várunk a mai adásban, hogyha valamilyen meglepő, de kevésbé ismert történetet tud ami vagy mások történelméből, akkor azt nagyon szívesen vesszük, hát egy ilyen érdekes, ismeretterjesztő adás sülhet ki ebből, ez legalábbis az én tervem, úgyhogy ha csatlakoznának, megtehetik a 0635 925 925-ös SMS számon, vagy e-mailezhetnek, és ezért is mondtam, hogy az e-mail lesz talán ma a népszerűbb, mert ott egy kicsit bővebben le lehet írni részletesebben a dolgokat, és nem kerül több SMS árába, hanem teljesen ingyen elküldetik nekünk, tehát kívánság@ceglidradio.hu. Ma egy kicsit ilyen érdekes történelmi adással készül a Ceglét hangja, tartsanak velünk, jó rádiózást!

0: ismer, kevésbé ismert, de meglepő sztorit a történelemből? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, és Anitától kaptam egy SMS-t, aki annyit írt, hogy hallgatom az adást, figyelek, és közben gépelem az üzenetet, hosszú lesz, türelem. Van türelem, Anita, nyugodtan van időd, 2 órás ma is a műsor, úgyhogy csak gépelj nyugodtan, szeretettel várjuk majd az üzenetet. Aki viszont már elküldte nekünk, az Bence. Nagyapám 6 évig fogságban volt az oroszoknál a háború után. Sosem mesélt róla, csak utálta az oroszokat. Amikor viszont tüdőrákban haldoklott, elkezdett mesélni valamiért, csak nekem, 13 éves voltam, de a mai napig emlékszem mindenre, amit mondott, imádtam az öreget. Hát nagyon köszönjük, Bence, azt mondjuk sok konkrétumot nem írtál le nekünk, de ettől függetlenül nagyon érdekes lehetett a sztori. Ha van kedved és időd, akkor esetleg küldd el a részletesebb beszámolót. Egy név nélküli üzenet is érkezett. A vikingeknek volt a véralvadási kaszkádjukban egy mutáció, aminek köszönhetően irgalmatlanul gyorsan abba maradt a vérzésük csata közben. Leiden mutációnak hívják. Kb. 30-40 éves korukra már egy trombotikus esemény vitte volna el nagy részüket, csak ugye ezt nem feltétlen élték meg a csaták miatt. Nagyon érdekes, én a vikingekről néztem sorozatot is, volt ismeretterjesztő is, meg ilyen hát játékfilmszerű elképzelt történet Ragnar Lodbrokról egészen pontosan, de hogyha szerintem sokan ismerik, de hogyha valaki kicsit érdeklődik a vikingek iránt, akkor sem biztos, hogy tudta ezt a tényt, hogy a véralvadásuk egy kicsit másképp működött. Nagyon érdekes, ezért is bírták jobban a csatákat, csak aztán persze meg kellett élni a 30-40 éves kort, ami már akkoriban egy idős embernek számított. Úgyhogy hihetetlen, és köszönjük szépen! Egy másik történet. Az alapsztorit mindenki ismeri, talán az izraeli kommandós akciók egyik legjobbika volt az ugandai reptéren túlszulejtett utasok kiszabadítása. Na most önmagában egy iszonyatos logisztikai és katonai mutatvány volt az egész akció, amikor állítólag behívták az akció leendő vezetőjét, mondták neki, hogy hát hallott erről az esetről, és hát úgy gondolják, hogy oda kellene menni. A reptéren valahogy kiszabadítani a túszokat, de ehhez ugye meg is kell szállni azt, mármint a repteret. Nagyjából ugye ez a lehetetlennel volt határos, nagyon gondterhelten vakargatta a fejét a kommandósok vezetője, a kormánytagok mondogatták, hogy nincs más választás, valahogy meg kell oldani az ugandai ügyet. Végül hosszas gondolkodás után azt mondta, hogy jó, megoldja. Erre valamelyik meghatódott kormánytag visszakérdezett, hogy akkor tényleg vállalja, hogy megszállják a repteret? Mire a kommandósok vezetője visszakérdezett, hogy csak a repteret? Ő azt hitte, egész Ugandát kell. Ja, a reptér az meg lesz persze. Ez is nagyon jó sztori, és vicces, hogy végig gondolta azt, hogy az egész országot is akár meg lehetne szállni, és már volt is terve a fejében, kiderült, hogy csak a repteret kell. Kedves hallgatók, tehát a mai témánk itt a Ceglét hangjában nem más, mint hogy ismer-e olyan kevésbé ismert, de meglepő történelmi sztorit, amit talán mások nem, vagy éppen a családjához kötődik, akkor ezt bátran küldje el nekünk, hogyha rövidebben foglalná össze, akkor 0635 92 95-ös, ha kicsit hosszabban, akkor az e-mailt javasoljuk, kívánság@cegledradio.hu.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével,
2: változatosan.

Ismer, kevésbé ismert, de meglepő sztorit a történelemből? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, és várjuk a válaszokat a 0635 925 925-ös SMS számra, vagy e-mailben a kívánság@ceglédradio.hu-ra. Réka azt írja, hogy Cet János élete röviden. 2. 7 éves

0: Katonai nevelőintézetbe került, a sikere miatt Bem javaslatára 1849-ben tábornokká nevezték ki, ő volt a honvédség legfiatalabb tábornoka a 27 évével. A szabadságharc leverése után emigrációba kényszerült, távol létében őt is felakasztották, meg annyi országot megjárt Európában, szereplője volt az emigráns politikának. 1860-ban letelepült Argentínában, ott Juan Cetz néven vált ismerté azzal, hogy nagy szerepet vállalt az argentin hadsereg megszervezésével. Ő alapította az Argentin Katonai Földrajzi Intézetet, amely az irányítása alatt egész Argentinát feltérképezte. A Buenos Aires-i Katonai Akadémiának 5 éven át volt az első igazgatója. Cet élete utolsó szakaszában erőteljesen megjelent a honvágy, amiről le kellett mondania. Itt van egy részlet a leveléből. Én már öreg ember vagyok, hazámtól már oly rég távol, és mégis a honvágy hatása folytán még mindig sajog a szívem ama tudattól, hogy idegen porban kell majd nyugodnom. Argentinában nagy tisztelet övezte, 1904-ben bekövetkezett halála után a Katonai Akadémia előtt embernagyságú érc szobrot állítottak emlékére. Itt-ott nálunk is találni róla emléket, például Óbudán van róla utca elnevezve, de szerintem ennél sokkal többet érdemelne. Írta nekünk tehát Réka az üzenetet, és hát azért nagyon érdekes, mert én is szinte alig hallottam Cetz Jánosról, de azért ez elképesztő sztori, ami történt vele, és mégis alig ismerjük. Nagyon köszönjük, pontosan ezért dobtam be ezt a kérdést, hát ha kapunk ilyen történeteket. Hát Nóráé is olyan, hogy fel lehet kötni a gatyát, következik is. Második Katalin orosz cárnőnek olyan jól sikerült az uralkodása, hogy a fia, első Pál orosz cár, bevezette, hogy csak férfi lehessen a cár. A női örökös kizárt volt, csak ha tényleg nem volt más opció, ezért kellett volna II. Miklós beteg fiának, Alekszej Cárevicsnek felülni a tróra, meg a felesége, Alekszandra Fjodorovna, ezért volt kétségbe esve, amikor Anasztázia született, mert fiú kellett. Meg szeretnénk abban a hitben élni, hogy a mongolok egy civilizálatlan barbár nép volt, pedig amúgy nem voltak olyan gázok. Volt papírpénzük, postájuk, vallási tolerancia, kiváló haditechnika. Bár nem tudom, lehet, hogy ez csak nekem új dolog, de én teljesen meglepődtem. De amúgy a vikingek is ugyanez, ahhoz képest tök fejlettek voltak. 1066-ban első Vilmos elfoglalja az angol trónt egy csata következtében, és ugye akkor már Normandia ura. És aki látta a vikingek sorozatot, na ezt mondtam én is a legelején, hogy láttam, abban van egy Roló nevű karakter, na az a Vilmos leszármazottja. Normandia akarva akaratlanul átadta a feudális tudását, meg hozzá köthető a Doomsday Book, az első népszámlálás Angliában. Hát itt is sok info volt, és hát nagyon örülünk neki, hogy ennyi helyről érkeznek történelmi meglepő információk. Ez vár ránk a folytatásban is, ha tehetik, tartsanak velünk.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja, kedves hallgatók, ismer, kevésbé ismert, de meglepő sztorit a történelemből. Hogyha van ilyen, akkor küldjék el nekünk 0630 592 925, vagy kívánság @ceglideradio.hu, és ide érkezett meg Anita e-maile, aki még a műsor elején jelezte, hogy egy hosszabb történettel örvendeztet még minket. Hát megpróbálok nekiesni, és azt hiszem, hogy ezt a blokkot ki is fogja tölteni, ahogy elnézem. Szóval Anitától kaptuk a következőt. Az enyém egy személy.

személyes. Dédapám megjárta a frontot, én már csak 80 pluszos korában ismertem őt, kislányként még nem érdekelt, mi történt vele, miután elhunyt, kezdtem el figyelni a család által sokszor emlegetett anekdotákra. Az egyik visszatérő történet az volt, hogy az angolok mennyire szerették a dédapám, és hívták magukkal Angliába élni, de ő ragaszkodott ahhoz, hogy hazajön Magyarországra, mert a felesége és az édesanyja várja. A másik, hogy Bergen-Belsentől gyalogolt hazáig, miután a koncentrációs tábort felszabadították, és neki feladatul tömegsírok ásása jutott, ezzel a tifuszos lett, mert a táborban éppen járvány is pusztított. Sehogy sem állt össze, hogy a dédapám hogyan, miért került kapcsolatba britekkel, akik annyira kedvesek voltak vele, hogy csokoládéval etették, amikor beteg volt. Majd előkerült a hagyatékából egy pici tanári zsebkönyv, amit magával vitt a frontra. Ebbe kerültek fontosabb dátumokhoz bejegyzések, mikor hagyták el az országot, mikor érkeztek Passauba, onnan mikor Bergen-Belsenhez. A felszabadítás napjához csak annyit írt, szörnyű dolgokat láttam. A dátumokra és a helyszínekre alapozva kutatni kezdtem, és sikerült megtalálnom, melyik ezredhez tartozott. Az ezred útvonala pontosan passzolt a naplóban feljegyzettekkel. A zsebkönyv hátlapján pedig egy angol-magyar szótárat találtam a fontosabb szavakkal: borotva, mellény, csizma, napok nevei, köszöntések, stb. A kutatásom során bukkantam a cikkre. Ezeket a magyar fiúkat azért rendelték a táborhoz, mert tudták, hogy közel a vég, a brit csapatok nyomulnak előre. Az ezredesük Bercsényi László volt, a Rákóczi szabadságharcokból ismert Bercsényi család leszármazottja. Tisztában volt vele, hogy ha fegyveres összecsapásra kerül a sor, ezek a fiatal, fegyvert sose fogott fiúk odavesznek. Ezért kitalált valamit, a felderítésre küldött brit repülőket a tábor fölött elrepülve kilőtték. Ha a pilótáknak sikerült katapultálnia, a tábor melletti erdőbe landolt, ahol Bercsényinek el kellett volna fognia, majd átadni őket a németeknek. Ehelyett azonban magyar egyenruhát adott rájuk, és elrejtette őket a saját ezredében. Amikor a brit páncélosok megérkeztek, Bercsényi előállt a pilótákkal, akiknek megkímélte az életét, cserébe azt kérte, hogy az ő fiainak az életét is kíméljék meg. Így történt hát, hogy egy magyar ezred és a britek együttesen szabadították fel a tábort, és nem utolsó sorban ezért lehetek én ma itt. Talán a kedvencem. Amerikai polgárháború 1862-ben Shiloh csatája után leírtak egy egészen rendkívüli jelenséget, amit nagyon sokáig nem sikerült megmagyarázni. Nagyon sok tanú, orvosok is a csata után arról számoltak be, hogy éjszaka a sérültek egy részének sebei kéken izzottak, és ezek szinte mind meggyógyultak. Angel's Glow-nak nevezték el ezt a jelenséget, ami valójában történt. Shiloh után nagyon sok sérült volt, és nem tudták őket megfelelően ellátni, még csak szállásolni sem. A sérültek egy részét ki kellett tenni a szabad ég alá. A csata áprilisban volt, nagyon rossz idő volt, erősen esett az ütközet előtt, nagy volt a sár, minden elázott, és éjszakára nagyon lehűlt a levegő. A szabad ég alá helyezett, sokszor a pusztán, a földön alvó sérültek szinte mind átmenetileg kihűltek reggelre. Égtelen nagy szerencséjükre a sebeiket kolonizálta egy helyben gyakori talajbaktérium, ami normális körülmények között elpusztul az ember testhőmérsékletétől, de a sérültek ugye ki voltak hűlve. A baktérium bioluminescens, azaz világít, és természetes antibiotikumokat termel a saját védelmére. Gyakorlatilag ingyen antibiotikumot kapott mindenki, aki kint éjszakázott. Reggel, mikor fel tudtak melegedni, a baktérium elpusztult a sebeikben, így elkerülték az akkor gyakori seblázat, amire még nem létezett gyógyszer. Hát elképesztő mindkét történet, Anitának nagyon szépen köszönjük, megérte várni az e-mailedre, és hogyha ön is küldene, a következő órában még mindig ezekkel foglalkozunk, ismer, kevésbé ismert, de meglepő sztorit a történelemből, küldje!

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Elaludhattak az M1-esen baleseteket okozó sofőrök. Egyelőre nincs üzemanyag hiány a Ferihegyi repülőtéren. Napos szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézy Dávid közlekedési miniszter. Hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben azt közölte, hogy valószínűleg elaludhattak a baleseteket okozó sofőrök. A körülményeket büntetőeljárás keretében vizsgálják. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csak nem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több, 49 légitársaság 166 célállomásra kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcsidőszakra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyaghiány, így a nyári légi közlekedés zavartalanul tervezhető. Ingyenes tüdőrákszűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. 7. alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyéshát között tisztítják meg a Tiszát. A megnyitón Gajdus László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja is, annak is a második órája, kedves hallgatók, a témánk pedig a következő. Ismer, kevésbé ismert, de meglepő sztorit a történelemből. Ha van ilyen a tarsolyában, küldje el nekünk a 0635-925-925-re, vagy a kívánság@cegledradio.hu-ra. Egy nagyon jó sztori jött nekünk Zsombortól. Apám és nagybátyám születésnapot ünnepeltek a falu kocsmájában Váncsoron, majd pár ezrelékkel elindultak haza a mamaházához. Igen éhesek voltak, hajnal tájt, szóval benéztek a kamrába, ott volt egy csomó töltött káposzta. Na akkor neki is álltak, jól laktak fel, majd lefeküdtek. Reggel keltek, éppen álltak volna neki reggelizni, meg kávézni, mikor nagybátyám mondja mamának: anyu, finom volt ez a káposzta, amit Tibivel ettünk, csak kicsit ropogós volt benne a rizs. Erre a mama: úristen, két hülye, hát azt még meg se főztem, máma akartam megcsinálni. Nem menő ugyan, de mindig vicces erre visszagondolni. Hát szerintem is. Ugye ez nem feltétlenül olyan történelmi kérdés, ami a világunk történelmét, vagy az országunk történelmét hivatott megismertetni mindenkivel, de a családod történetének egy remek sztoria. Viszont van egy személyes történetünk Ádámtól. Vannak érdekes sztorik a családomban, a rokonságomban. Az egyik ezek közül, hogy az 1848-49-es szabadságharc dicsitelen vége miatt, világosi fegyverletétel, bizonyos körökben elterjedt, hogy a fiú gyermekeket születésükkor lánynak anyakönyvezik, hogy később ne vihessék el katonának. Ilyen rossz volt az országban a közhangulat, hogy még erre is képesek voltak. Így járt az egyik rokonom is, akit Mária keresztnévvel anyakönyveztek, noha fiú volt. Így is élt egészen a nagykorúságáig, amikor is felnőve átneveztette magát hivatalosan is férfi keresztnévre. Igen ám, de az anyakönyvi bejegyzések már akkor is megőrizték az eredeti nevet, és ez szerepelt a megfelelő iratokon. Így aztán, amikor megnősült és gyereke született, az apa nevével a hivatal az eredeti keresztnevet, a Máriát akarta bejegyeztetni a gyermeke születési anyakönyvébe. Na, ezt a szégyent már nem tűröm el, mondta, és rábeszélte a feleségét, hogy inkább húzzák ki az apa nevét, mintha az anya nem tudná, hogy ki az, vagy az apa nem vállalná az apaságot. A mai napig így van a gyermekek anyakönyvében, mindenkinél ki van húzva az apa neve, miközben tisztességesen felnevelte mind a négy gyermekét. Hát azt hiszem, hogy ez is egy nagyon érdekes korlenyomat, ez is valamilyen szinten család, de ugyanakkor kicsit az országunk állapotára is tényleg beszél, hogy mi volt a 48-49-es szabadságharc környéken, és mennyire féltették a szülők a gyerekeiket, hogy akár még arra is képesek voltak, hogy női keresztnevet kapjon, így ne kelljen bevonulnia. Nagyon érdekes, és nagyon köszönjük! A második világháborúban a németek csak 80-85-ös oktánszámú benzint tudtak finomítani a repülőgépeikbe, míg a nyugati szövetségesek 1940-ben már 130-as, 1944-re pedig már 150-es oktánszámú üzemanyaggal repültek, előbbi 30%-kal nagyobb teljesítményt és 10%-kal magasabb végsebességet, utóbbi akár 50%-kal nagyobb teljesítményt nyújtott, amúgy teljesen azonos repülőgépek esetén. Az ehhez szükséges finomító technológiát pedig egy Jules Hodry nevű francia fickó találta fel és dolgozta ki, és bár a végleges folyamatot már az USA-ban dolgozta ki, írott kutatási munkájának 90%-a plusz egy kicsi, de teljesen üzemképes kísérleti finomító is volt ott a megszállt Franciaország területén, a németek orra alatt. Többször felmerült a finomító lebombázásának kérdése az angol százok részéről, amit végül elvetettek, nehogy éppen egy meghiúsult bombázás hívja fel a németek figyelmét a kincse, amin ülnek. Név nem jött az üzenethez, de nekünk nem is kell, nagyon szépen köszönjük ezt is, megint csak tanulságos volt, és vannak további történetek, tartsanak velünk, a Ceglét hangja néhány zene múlva folytatódik. Ceglét Rádió!

0: történelem órákat tartunk itt a Cegléd hangjában. Ismert vagy kevésbé ismert, de meglepő sztorit várunk a történelemből. 0630 592 925-ös, vagy ami még fontosabb ma, az e-mail címünk kívánság@ceglédradio.hu, és Ernő küldött nekünk egy nagyon hosszút, úgyhogy bele is kezdek. 8. Henriknek 6 felesége volt: Aragóniai Katalin, Boleyn Anna, Jane Seymour, Clevei Anna, Howard Katalin, Pár Katalin. Nem is ez az érdekes, hanem hogy milyen érdekes, hogy leképeződik egy minta a végzetükkel kapcsolatban. Elvált, lenyakaz, meghalt, elvált, lenyakaz, túlélte. Úgy halt meg, mint a 3. feleség, gyermekágyi lázban. Katalintól elvált, mert csak Máriát adta, mint gyermek, nem tudott neki fiút szülni. Elvált tőle és meghalt elvileg rákban 1536-ban. Utána jött Anna, aki szintén lányt adott, Erzsébetet, és lefejezték érte 1536-ban. Katalin után 4 hónappal később a kislány is így végezte. Katalin eleve tagadta, hogy Anna királynő kitartott az igazában, hogy ő Anglia királynője, egyfajta bosszú. Utána jött Jane, akinek sikerült fiút szülni, de az életébe került. Utána jön a sorrend, ugyanúgy, csak ők már nem nevelték a gyerekeket. Meg amúgy vicces, hogy a két lány volt kitaszítva, főleg Erzsébet, Mária és Erzsébet kezdték el úgy formálni Angliát, mármint előkészítették, hogy majd Anglia gyarmatbirodalom legyen. A fiú, az ifjú Edward aztán nem is uralkodott, mert meghalt, ami nagyon vicces, mert Henry kétségbe esetten akart egy fiút, akit aztán nagyon megutált, ő volt a Tudor dinasztia legnagyobb uralkodója. Hát, hogy ez mennyire vicces, ezt már csak én teszem hozzá, én nem tudom, én nem annyira kacagok, de a kedves hallgató így írta meg. 3. Edward angol királynak és feleségének annyi gyereke született, 13, hogy ki lehet mondani, hogy angol föld egy nagy család, mert szinte biztos, hogy mindenki ez vissza tudja odáig követni egyenes ágon, vagy kevesebb mellékágon, hogy király leszármazott. Amúgy ez tényleg vicces. 3. Richard angol király volt az utolsó középkori király, Angliában legalábbis, mert ő még bement a csatatérre, és ott is lelte a halálát. 2015-ben találtak rá egy R feliratú parkolóban. Nem tudom, hogy ez tényleg így volt-e. Minden esetre kicsit rátérünk az Oszmán Birodalomra is, ahol pontosan 1453-ban Konstantinápoly ostrománál szó szerint kilettek emelve a hajók a vízből, és átvitték az öbölbe, mert nem bírtak bejutni a lánczár miatt. Ráadásul akkor volt esedékes a holdfogyatkozás, vérhold, amikor a hold vörös színben pompázott, és akkor volt egy profécia, hogy addig áll a város, amíg a hold ragyog. És elvileg, amikor felnéztek a Hagia Szófiára, ott volt egy fényszerű valami a kupola körül, aztán lassan elment. Azt tartották, hogy Isten elhagyta őket, és ebben az az érdekes, hogy pár nap múlva bevonul második Mehmed, mint hódító a városba. Tényleg érdekes összefüggések, és nagyon köszönjük az üzenetet. Kimerítő volt, úgyhogy el is megyünk zenélni egy picikét, aztán hamarosan folytatjuk a Cegléd hangját.
1: Következzen egy friss

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Elaludhattak az M1-esen baleseteket okozó sofőrök. Egyelőre nincs üzemanyag hiány a Ferihegyi repülőtéren. Napos szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézy Dávid közlekedési miniszter. Hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben azt közölte, hogy valószínűleg elaludhattak a baleseteket okozó sofőrök. A körülményeket büntetőeljárás keretében vizsgálják. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csak nem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több, 49 légitársaság 166 célállomásra kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcsidőszakra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyaghiány, így a nyári légi közlekedés zavartalanul tervezhető. Ingyenes tüdőrákszűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. A

0: 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. 7. alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyéshát között tisztítják meg a Tiszát. A megnyitón Gajdus László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: ismert, vagy akár kevésbé ismert, de meglepő sztorikat várunk a történelemből ma a Ceglét hangjában. Mindenféle üzenetek jöttek, volt, amelyik tényleg történelmi leírás, volt, amelyik családhoz kötődik. Nézzünk most még egyet. Hollandiában a II. Világháború után Neuwlande egész lakossága megkapta a világ igaza elismerést, 117 fő volt egyébként. A falu összes lakosa rejtegetett egy vagy több zsidó embert vagy családot. Nem csak rejtegették őket, de ellátták őket élelemmel, iratokkal és pénzzel is, írja nekünk Zsófi, érdekes történelmi tény, és hát igen, azt hiszem, hogy itt mindenki hősként viselkedett. Mindenképpen köszönjük, hogy ezt is megosztották velünk a kedves hallgatók. Aztán még egy történet, nagymamám testvérét elvitték a Donhoz, nem a második hadtestben volt, mire odaértek az oroszok, szétverték a magyarokat, az ő csapatukat Szibériába vitték hadifogságba. Már nem emlékszem, hogy honnan, hova vitték őket vonattal, de leveleket dobáltak ki azzal a reménnyel, hogy valaki megtalálja és tovább küldi. Ő nem küldött, mert elmondása szerint nem akarta édesanyja szívét fájdítani, végül ők maguk se tudták meg miért, egyszer csak szélnek eresztették őket. Hazagyalogolt Szibériából. Dédi mamám minden nap az ablakban könyökölt, majd azt látta, hogy egy nagyon sovány ember katonai hacukában alig bírja magát. A fia volt az. Én már csak a nagymamám után ismerem ezt a történetet, anyukám gyerekkorában sokat hallott a bácsikájától. Annyira emberi történetek, több ilyet kéne az iskolában töri órán hallgatni, szerintem jobban megragadná az embereket. Ezt Bogitól kaptuk, és köszönjük szépen, ez is nagyon szívhez szóló történet, és kicsit igen, ez is a célja a mai műsornak, hát ha vannak olyan érdekességek, ami ugye a történelem tanulását, vagy megismerését, vagy erre ösztönzi egy kicsit jobban a hallgatóinkat, az embereket, vagy akár diákokat is. Mert hogy igen, én is azt gondolom, hogy ha olyan lenne az oktatásunk, ahol egy kicsit többet kapunk a személyes dolgokból, vagy így át lehet érezni annak a súlyát, akkor sokkal közelebb kerülhetne hozzánk a történelem is. Nézzünk még egyet, ez is nagyon érdekes, a szüleim nagy szemizdatosok voltak, és egy lakáson tartott karácsony utáni találkozón azt vették észre, hogy mielőtt bárki becsöngetne, a házigazda gyerekének frissen kapott távirányítós autója megmozdul. Később összerakták, hogy a ház bejáratát figyelő belügyesek rádiója ugyanazt a frekvenciát használta, így a játék is vette az adást, amikor lejelentették, ki érkezik éppen. Tehát folyt a rádiózás a ház környékén, és a távirányítós autó megmozdult. Ez is valami elképesztő, olyan közel hozza szerintem a történelmet, hogy azért az ember bele tud borzongani, hogy mi is történik tulajdonképpen körülöttünk. Szerintem nagyon érdekes, viszont már csak egy blokk van hátra, kedves hallgatók, úgyhogy szerintem azt kell, hogy mondjam, hogy már ne küldjenek üzeneteket. Hogyha valaki még nagyon siet, akkor egy rövidebb üzenetet elküldhet a 0635-925-925-ös SMS számra, de nagyjából meg vagyunk a műsor végéig, és hogyha népszerű lesz ez a téma, akkor talán még máskor is folytatjuk, de most néhány zene, aztán pedig egy utolsó blokkra visszajövünk, tartsanak velünk, ha tehetik.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Cseglét Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Mi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen. Majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: maradok távol.
1: El is érkeztünk a Cegléd hangja utolsó üzeneteihez, kedves hallgatók, egészen pontosan 3 van hátra, és hát tulajdonképpen kimondhatjuk, hogy rögtönzött történelem órákat tartottunk, mert az volt a kérésünk, hogy ha van ismert, vagy kevésbé ismert sztoria, de meglepő sztoria a történelemből, akkor azt küldj el nekünk, és hát jöttek is szép számmal, már is jön tehát az utolsó 3. Nagyapámat az angolok vitték hadifogságba, a Worthy-tónál állomásozó csapatokkal kellett vízipólozni, illetve reggelente belovagolni az ezredes lovát. A háború végén az ezredes felajánlott, hogy magával viszi Indiába, amit nagyapám tisztelettel elutasított, mondván otthon várja a felesége. Mindeközben a bátyja hazagyalogolt Prágából pápára, később az odalátogató Rákosi ellen merényletet szervezett, majd amikor már Kádárék a város rendőrfőkapitányává akarták megtenni, ő ezt visszautasította, mert bennük sem bízott. Másik nagyapámat egyszer elvitték kihallgatni egy barátjával együtt az Andási 60-ba, de hazaengedték, csak hogy ott hagyta a kabátját. A később szintén elengedett barát megkapta ezt a kabátot, de egy szót sem mondtak arról, hogy nagyapámmal mi lett, így hát ő azt gondolta, hogy ez a kabát maradt belőle. Hazavitte nagyanyámnak, aki érthető módon teljesen szétesett, a családja nagy részét megölték a holokausztban, szóval nem, ez volt az első ilyen élménye, majd aztán nagyapám este hazaért és nem értette, mitől van magán kívül. Ja, és náluk volt az is, hogy a 13. kerületi lakásuk kb. 5 négyzetméteres konyhájában volt egy disznóvágás termése 56-ban, így a forradalom napjaiban, aki tudott, a barátai közül oda járt falatozni. Ezt Gergőtől kaptuk, nagyon érdekes és nagyon köszönjük. Egy rövidebb SMS-ben érkező üzenet. Ilona királyné, második Béla felesége bosszú hadjáratta azok ellen, akik elárulták és megnyomorították a férjét és az apósát. A kedvenc momentumom, amikor egy lakoma közben a saját testvérével verette agyon az egyik árulót. Hát azért kedvenc momentumnak ezt nehéz mondani, minden esetre tényleg érdekes korlenyomat ez is. Igen, ilyen időket is éltünk, és jöjjön akkor az utolsó üzenetünk. Az első világháborúban a német kelet-afrikai gyarmati hadsereg egészen elképesztő teljesítmény nyújtott a nála sokkal nagyobb antant erők ellen. Paul von Lettow-Warbeck seregében kb. 11 ezer őslakos aszkári harcolt együtt a fehérekkel az ütközet legvégéig. A háború után a vereség ellenére a németek továbbra is fizették a nyugdíjat azoknak az őslakos katonáknak, akikkel együtt harcoltak, és ezt a szép hagyományt a nácik sem hagyták abba. Hitlerék egészen a II. Világháború kitöréséig fizették a nyugdíjakat az aszkáriaknak, amikorra lényegében megszűnt a nemzetközi utalgatás Németországból. 1964-ben a nyugat-német kormány úgy döntött, hogy az elmaradt nyugdíjakat a még élő aszkáriaknak kiutalják. Felállítottak néhány irodát Dar az Szalámban, és elterjesztették, hogy jöjjenek azok, akik 50 évvel korábban a németekkel együtt harcoltak. Na igen, de ezeknek az embereknek a nagy része írástudatlan volt, és nem voltak papírjai sem. A német tiszteknek támadt egy ötlete, az összes megjelent öreg embert egyenként behívták, adtak nekik egy seprűnyelet, és megparancsolták nekik, hogy mutassák be a német császári fegyveres tisztelgést. A megjelent kb. 350 ex-aszkári mind tökéletesen bemutatta a tisztelgést, így visszamenőleg 25 évre megkapták az elmaradt nyugdíjukat. Hát ebben is van valami szép, annak ellenére, hogy milyen idők voltak ezek is, de az, hogy fizetést és nyugdíjkiegészítést kaptak, hát az valami hihetetlen, mert hogy ezekről nem nagyon szól a fáma. Ezért jött létre ez a műsor, és reméljük, hogy tetszett, kedves hallgatók, holnap egy egészen más témával jelentkezik a Cegléd hangja, tartsanak velünk akkor is, és maradjanak a Cegléd rádióval addig is. Vörös Nándi búcsúzik, a viszonthallásra.
2: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! 95.5 Cegléd Rádió!

0: hírek a Ceglin Rádióban.
1: Kellemes nyári idő lesz, néhol záporokkal. Uniós nagykövetekkel tárgyalt a magyar külügyminiszter. Még két napig tart a Tisza-tavi petkupa. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Az uniós tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteivel egyeztetett a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a diplomatákkal a kormány külpolitikai céljait. A tárcavezető úgy fogalmazott, hogy sok lehetőség van a kétoldalú kapcsolatokban gazdasági, oktatási, kulturális, innovációs és diplomáciai területen egyaránt. Hozzátette Magyarország érdeke, hogy ezekből a kapcsolatokból gyakorlati eredmények legyenek. Felmenő rendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a döntést azzal indokolta, hogy a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézy Dávid közlekedési miniszter. Tegnap hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben azt közölte, hogy valószínűleg mindkét esetben elaludtak a sofőrök vezetés közben. A körülményeket büntető eljárás keretében vizsgálják. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csak nem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több, 49 légitársaság 166 célállomásra kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcsidőszakra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyag hiány, így a nyári légi közlekedés zavartalanul tervezhető. Ingyenes tüdőrák szűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT-vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. A programra előzetesen regisztrálni kell. Hetedik alkalommal tartják meg a Tisza-tavi petkupát. A környezetvédelmi akcióban önkéntes csapatok egyebek mellett petpalackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dény és Hát között tisztítják meg a folyót. A megnyitón Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét.
0: Az időjárásról.
1: A több órás napsütés mellett többfelé borult lehet az ég, keleten futó záporok is előfordulhatnak. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Délután 22-27, késő este 13-20 fok valószínű.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gírosz.
6: Pont egy gírosz?
5: Igen, pontosabban a gírosz pont.
2: Igen, gírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gíroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gíroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség. Vágj bele a kalandba. Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
7: Június 20-án nyílt nap az Infineonban. Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án!
8: Nyílt nap, kukac, infineon.com.
1: Reklámot hallottak!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Reklámot hallottak!

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
7: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen! A GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk! Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is! Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán!
8: Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
4: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben. Ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül. Cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 66 22. Még egyszer mondom. 0630 667 66 22. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre, válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17:00-ig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Futófalad barfszaküzlet, mert az egészség kedvencet tányérjánál kezdődik.
7: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
8: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án!
7: Nyílt nap? kukacinfineon.com
1: Reklámot hallottak!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstölt áruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
2: Bautrans Festék Áruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans Festék Áruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot.
3: Június 20-án nyílt nap az Infineonban. Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án! Nyílt nap kukacinfineon.com.
1: Reklámot hallottak!

0: Kedves hallgatók, azonnal megmutatom, hogy még slágerrel startol a következő felvonás. Két csodálatos énekesnő énekel majd nekünk, ráadásul együtt. A hírek után érkezik Lady Gaga és Ariana Grande. Maradjanak velem, még egyszer jó rádiózást kívánok mindenkinek, és már most kellemes hétvégét.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz Fény lámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz Fény lámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
7: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
8: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán.
2: Reklámot hallottak. Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként 1-es sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Kellemes nyári idő lesz, néhol záporokkal. Lecserélik a titkos szolgálatok vezetőit. Országszerte tartanak a könyvheti programok. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Felmentette a kormányfő a nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőit. Magyar Péter menesztette az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját. A leváltott vezetők utódait egyelőre nem nevezték meg. Belső vizsgálat indul a diplomata úrlevelek mellett az állampolgársági kérelmek ügyében is a külügyminisztériumban, jelentette be a tárca parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján 100-ával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is. Átalakítja a finanszírozási rendszert és pályakezdő filmeseket segítő inkubátor programot hoz létre a kormány, közölte a kultúráért felelős államtitkár, miután egyeztetett a filmszakma képviselőivel. Nagy Ervin hozzátette, hamarosan kiírják a nyílt pályázatot a Nemzeti Filmintézet vezetői posztjára, valamint a döntéshozó bizottságokban a szakmai szervezetek is helyet kapnak. Az államtitkár elmondta azt is, hogy tervezik a köztelevízió átalakítását és létrehoznak egy V4-es koprodukciós alapot. Visszavonta a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán bizalomvesztéssel indokolta Szabó Csaba menesztését. A tárca vezető közösségi oldalán azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. A fővárosi Szabó Ervin könyvtár is várja a látogatókat a 97. ünnepi könyvhétre. Az intézmény standjánál ma és holnap 30%-os ünnepi kedvezménnyel lehet beiratkozni a könyvtárba, vagy megújítani a tagságot. Ezen kívül ma délután 3 órakor megtartják a hagyományos olvasási rekordkísérletet, amelyhez Tóth Vera énekesnő, Makranci Zalán színész és Steigerwald Krisztián generáció kutató is csatlakozik. A nagy színpadnál saját könyvvel várnak minden érdeklődőt, majd egy adott pillanatban mindenki egyszerre hangosan olvas fel. Megújul a MÁV Plus alkalmazás, minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amellyel hazai belföldi forgalomban is lehet utazni, az applikációban már közvetlenül meg lehet venni a jegyet, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid tájékoztatott, a frissítéssel részletesebb lett az utazás tervező is, amely megjeleníti a köztes megállókat, a menetrendeket és a csatlakozó járatokat.
2: Az időjárásról.
9: A több órás napsütés mellett többfelé borult lehet az ég, keleten futózáporok is előfordulhatnak, a szél megélénkül, néhol megerősödik. Napközben nyugat felől csökken a felhőzet, már csak elszórtan lehet kisebb eső. Délután 22-27, késő este 13-20 fok valószínű.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leállósávon dolgoznak, figyeljenek az ott dolgozókra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le is felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajos Mise között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Röszke felé Balázscsa és Szatymasz között felújítják a burkolatot, a 146-os és a 149-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, és csak a belső sávon halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamion tilalom június 13-án szombaton 22 12 órától június 14-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
4: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes ébredezést a későnkelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak a mikrofonnál, most kivételesen Süveges András, remélem velem tartanak azonnal, folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel és a megszokott reggeli rovatokkal, hamarosan 10 óra után nem sokkal pedig indul a plusz-minusz 2, akkor is velem tarthatnak.
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomtatás.

0: áruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
1: Bautrans Festék Áruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans Festék Áruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
4: Reklámot hallottak.
5: Már is folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, a csillagok üzeneteivel. Közelebb van, mint hiszed, ez a mai nap vezér gondolata, mondata mottoja, hogy miért? Ez nem sokára kiderül. Kos, ma lehet, hogy olyasmi történik a közeledben, amely bosszúságot hoz az életedbe. Talán egy felújítás, javítás, vagy forgalom elterelés, de az is elképzelhető, hogy egy kedves szomszéd gondoskodik a nyugalmad megzavarásáról. Bárhogy is van, visel türelemmel, hiszen mást úgy sem tehetsz. Egy vita csak újabb kellemetlenségeket szülhet a jövőben. Tekintsd úgy, hogy műsort adnak neked. Bika, ma igyekezned kellene tisztáznod egy helyzetet, ami egy információ vagy egy pletyka miatt alakulhat ki, és amely új megvilágításba helyez néhány dolgot veled kapcsolatban. Talán mindennek az alapja egy félreértés, de az is lehet, hogy valaki tudatosan megpróbál neked keresztbe tenni, nem kell hagynod, hogy besározzanak a hátad mögött, mutasd meg az igazságot. Ikrek, ha változtatnál valamin egy élethelyzetedet illetően, vagy bizonytalan vagy abban, vajon a helyes irányba haladsz-e, objektív kapaszkodókat keres, és ne a megérzéseidre hagyatkozz. Vegyél elő papírt, ceruzát és számolj, mérlegelj. Legyen az magánéleti vagy munkaügy, hosszú távon nem lehet számodra negatív az egyenlege, sem anyagilag, sem érzelmileg. Ezt tartsd szem előtt. Rák. Ma valaki talán egy kicsit erőszakos módon próbálhatja rád erőltetni a véleményét, vagy elfogadtatna veled egy ajánlatot. Az is lehet, hogy egyszerűen belép az intim szférádba, és ezek kellemetlen helyzetbe hoz. Védd meg a személyes teredet, és ne engedd, hogy az illető huzamosabb ideig ott tartózkodjon. Egyszerűen zárd ki, még csak nem is kell magyarázkodnod emiatt. Oroszlán, ma mielőtt cselekszel egy hír vagy információ hatására, ne felejtsd el objektíven megismerni a tényeket. Lehet ugyanis, hogy valaki be akar rángatni valamibe, és hamis információval állt el. Ne feledd el azt sem megvizsgálni, hogy az illetőnek mi a mozgatórugója. Ha látod, mi az érdeke, azt is megérted, miért teszi vagy mondja. Szűz, majd láthatatlan falba ütközhetsz, amikor meg akarod tudni valakitől, mi aggasztja, mi bántja. Ne erőltesd a dolgot. Talán nem jött el az ideje még annak, hogy az illető megnyíljon neked. Hamarosan valószínűleg ő maga fordul feléd a problémájával, addig pedig várj türelmesen. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
4: FM 92.5
3: Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, ma előfordulhat, hogy valaki egy rendkívüli hírrel, információval jelentkezik nálad, amit legszívesebben te magad is világgá kürtölnél, de most légy a szokottnál is óvatosabb. Nem biztos ugyanis, hogy ezzel az ügyel kapcsolatban minden a helyén van, nehogy még a végén te is beállj egy álhír terjesztésével. Skorpió, ma úgy alakulhat, hogy valakivel nem sikerül kapcsolatba lépned, bármennyire is szeretnéd. Az illető talán semmilyen csatornán nem jelentkezik, és te ettől már a legrosszabb forgatókönyveket éled végig magadban. Higgadj le, és gondolkodj logikusan. Sokkal nagyobb az esélye annak, hogy az egész mögött egy szimpla műszaki probléma áll. Nyilas, ma kalandosan alakulhat a napod, már ha egy meghibásodás okozta kellemetlenséget, annak lehet nevezni. Talán egy használati tárgy vagy eszköz mondja fel a szolgálatot, vagy valami más, de az elég valószínű, hogy egy ponton az egész probléma megoldhatatlannak fog tűnni számodra. Persze korán sem lesz az, csak egy kicsit kell gondolkodnod, és találsz ebből is kiutat. Meglátod. Bak, ma elképzelhető, hogy valaki több időt szeretne a közeledben tölteni, mint ahogyan te azt elképzelted, és talán még akadályozni is fog, hogy úgy teljen a napod, ahogyan azt eredetileg elképzelted. Komoly dilemma előtt állhatsz, vajon hogyan távolítsd el magadtól úgy, hogy ne legyen sértődés belőle. Vízöntő. Igyekezz ma kerülni azokat a feladatokat, melyek a pénzügyekkel vagy ügyintézéssel kapcsolatosak, ha teheted. Ha viszont mégis meg kell tenned, légy körültekintő és minden többször vizsgáját, mielőtt véglegesíted. A hibára való hajlamodban mindenképpen magasabb lesz az átlagosnál. Figyelj különösen arra, mit írsz alá. És végül halak, ma szomorú vagy bosszús lehetsz valami miatt, ami elveszett. Ez akár jelenthet egy tárgyat, eszközt, de talán egy érzést is, vagy élményt is, melyet talán azt gondolod, soha többé nem lesz részed átélni. Lehet, hogy most ezt hiszed, de amit keresel, még valahol ott van a közeledben. Talán sokkal közelebb, mint gondolod. Mára ezt üzenték a csillagok.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Folytatjuk azonnal, kedves hallgatók, itt a 92-tön a Jó reggel Ceglédben, aztán jövök vissza a kiváló slágerekkel, maradjanak velem!
1: Ceglédrádió! Hírek a Ceglédrádióban!

0: felmentette a kormányfő a nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőit. Magyar Péter menesztette az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját. A leváltott vezetők utódait egyelőre nem nevezték meg. Belső vizsgálat indul a diplomata útlevelek mellett az állampolgársági kérelmek ügyében is a külügyminisztériumban, jelentette be a tárca parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján 100-ával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előny szerzés gyanúja is. Átalakítja a finanszírozási rendszert és pályakezdő filmeseket segítő inkubátor programot hoz létre a kormány, közölte a kultúráért felelős államtitkár, miután egyeztetett a filmszakma képviselőivel. Nagy Ervin hozzátette, hamarosan kiírják a nyílt pályázatot a Nemzeti Filmintézet vezetői posztjára, valamint a döntéshozó bizottságokban a szakmai szervezetek is helyet kapnak. Az államtitkár elmondta azt is, hogy tervezik a Köztelevízió átalakítását, és létrehoznak egy V4-es koprodukciós alapot. Visszavonta a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán bizalomvesztéssel indokolta Szabó Csaba menesztését. A tárca vezető közösségi oldalán azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. A fővárosi Szabó Ervin könyvtár is várja a látogatókat a 97. ünnepi könyvhétre. Az intézmény standjánál ma és holnap 30%-os ünnepi kedvezménnyel lehet beiratkozni a könyvtárba, vagy megújítani a tagságot. Ezen kívül ma délután 3 órakor megtartják a hagyományos olvasási rekordkísérletet, amelyhez Tóth Vera énekesnő, Makranci Zalán színész és Steigerwald Krisztián generáció kutató is csatlakozik. A nagy színpadnál saját könyvvel várnak minden érdeklődőt, majd egy adott pillanatban mindenki egyszerre hangosan olvas fel. Megújul a MÁV Plus alkalmazás, minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amellyel hazai belföldi forgalomban is lehet utazni, az applikációban már közvetlenül meg lehet venni a jegyet, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid tájékoztatott, a frissítéssel részletesebb lett az utazás tervező is, amely megjeleníti a köztes megállókat, a menetrendeket és a csatlakozó járatokat.
1: Az időjárásról.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként 1-es sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András. Reklámok után folytatjuk dalokkal, nem sokára programokat is ajánlok, és mondom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást és hazánk területét illeti. Maradjanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot.
3: Június 20-án nyílt nap az Infineonban. Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Ceglét Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án! Nyílt nap kukac infineon.com.
4: Reklámot hallottak!

0: kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtt azonban elmondom, mi lesz a következő napokban. Már ami az időjárást illeti, vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok. A jelenlegi számítások szerint naposabb, szárazabb időre az északi és az északkeleti tájokon van kilátás. Sok felé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati északnyugati szél. Kora reggel 8-16 fokot mérhetünk, a legmelegebb órákban 22 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és helyenként átmeneti jelleggel zápor zivatar is kialakulhat. Az ország több részén is élénk, erős lesz a nyugatias irányú szél, hajnalban 7 és 16 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 20 és 27 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: kedves hallgatók, azonnal megmutatom, hogy melyik slágerrel startol a következő felvonás. Két csodálatos énekesnő énekel majd nekünk, ráadásul együtt a hírek után érkezik Lady Gaga és Ariana Grande. Maradjanak velem, még egyszer jó rádiózást kívánok mindenkinek, és már most kellemes hétvégét.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
7: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
8: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanú célba érjen? Mi igen, a GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Kellemes nyári idő lesz néhozzáporokkal. Hivatalos jegyzékben vállalta az ukrán kormány a kárpátaljai magyarok jogainak visszaadását. Tenerifén ért véget a pápa spanyolországi útja. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Megnyitják hétfőn Ukrajnával és Moldovával a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját, amely az uniós csatlakozási folyamat alapja, jelentette be az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöke. António Costa és Ursula von der Leyen közös nyilatkozatában közölte, a fejezet csoport az EU alapvető értékeit, illetve elveit foglalja magában, a jogállamiságtól az erős demokratikus intézményekig. Hivatalossá vált a kárpátaljai magyarság oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogairól szóló megállapodás Magyarország és Ukrajna között, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, hogy az ukrán kormány hivatalos jegyzékben vállalta a megállapodás végrehajtását. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a vállalások teljesítése Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának feltétele, amit az Európai Bizottság és az Európai Tanács is ellenőrizni fog. Iráni drónokat semmisítettek meg az amerikai erők a Hormuzi szorosnál. Közlésük szerint a drónok a szoroson áthaladó hajókat vették célba, és a művelet után akadálytalanná vált a forgalom. Donald Trump amerikai elnök a hét elején közölte, hogy segítséget nyújtanak azoknak a tartályhajóknak és kereskedelmi hajóknak, amelyekre nem vonatkozik az iráni kikötők elleni amerikai blokkád. Tenerifén zárta a spanyolországi apostoli útját 14. Leó pápa. Az egyházfő közel egy hetes látogatása utolsó állomásán a többi közt migránsokat befogadó központokban tett látogatást, ahol bevándorlókkal és a befogadó rendszer munkatársaival is találkozott. Hatalmas 20%-os árfolyam növekedéssel zárta első tőzsdei kereskedési napját a SpaceX részvénye. Ezzel a világ eddig is leggazdagabb embere Elon Musk egyben a világ első billiómosa is lett. Az űrkutatási vállalat alapítójának és fő részvényesének vagyona a tőzsdei sikerrel átlépte az 1 000 milliárd dollárt. A nagyvállalkozó a céljairól úgy fogalmazott, nem csupán néhány asztronautát, hanem bárkit szeretne eljuttatni a Holdra, a Marsra és végül azon is túl. Mától lehet megnézni a MOME mesterszakos végzőseinek diplomamunkáit, a hallgatók munkáiban megjelenik a fenntarthatóság, a szociális érzékenység, a társadalmi mobilitás kérdésköre, valamint a klímaválsággal összefüggő problémák is. A tárlat az Zugligeti úti kampusz különböző helyszínein, valamint Máté Erzsi színművész egykori villaházában látható június 20-áig.
2: Az időjárásról.
9: A több órás napsütés mellett többfelé borult lehet az ég, keleten futózáporok is előfordulhatnak. Napközben nyugat felől csökken a felhőzet, már csak elszórtan lehet kisebb eső. Délután 22-27, késő este 13-20 fok valószínű. Hasonló, többnyire napos, kora nyári idő valószínű a következő napokban is, délnyugaton futó záporokkal.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként 1-es sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későnk előknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk dalokkal, slágerekkel, szokás szerint nem sokára pedig egy beszélgetéssel, hogy mi a téma, ez nem sokára kiderül, ezért is füleljenek ránk.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős. I've always been the one to say the first goodbye. Had to love

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
5: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 6:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól délig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika.
6: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
1: Reklámot hallottak.
7: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is folytatjuk egy beszélgetéssel itt a 92-tön, hogy mi a téma, ez hamarosan kiderül. A riporter Szatmári Gábor.
1: FM 92 Cegléd Rádió.
8: Kedves hallgatók, induljon tehát Fejlesztés terre mellett című sorozatunk, immáron 131. része. Természetesen most is a Településfejlesztési Szövetség elnökével, Szebeni Dáviddal fogok beszélgetni, aki itt van velem a stúdióban, hál' Istennek, nem telefonon kell beszélnünk. Szervusz.
9: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is itt Cegléden.
8: Na, vannak itt remek témák, és többfelé megfordultál mostanában itt a környéken. Ugye többek között azon a bizonyos Ceglédfürdő Futófesztiválon is ott voltatok a Településfejlesztési Szövetséggel, amely fesztiválról azért jó sokat beszélgettünk már itt a főszervezőkkel, Bálint Zoltán doktor úrékkal. No hát, mit kerestetek ti ott? Futottatok, avagy egyéb más dolgotok volt?
9: Most más dolgunk volt, úgyhogy ajándékokat osztottunk a díjazottaknak, legelső sorban is a gyerekeknek. Ugye ezen a futófesztiválon van a korai idősávban a legkisebbeknek is futás, nagyon aranyosak
8: nagyon
9: voltak.
8: Nagyon jó, van egy ugye a legkisebbeknek 300, egy a picit nagyobbaknak 800 méter a távolság, ami nem tűnik olyan nagynak, de azért úgy óvodásként lenyomni ezeket a távokat nem akármi dolog.
9: Így van, és nagyon sokszínű volt a mezőny, volt, akin köpeny volt, ilyen szuperhősös köpeny.
8: De jó.
9: Volt, aki olyan pici volt, hogy mondjuk anyuka vagy apuka fogta kézben, és akkor ott a messzámmal volt a kisgyerek. És akkor ő is ment, vagy úgy érezhette, aztán voltak olyanok, akik menet közben azt mondták, hogy ők inkább másfele mennek, vagy mégse a célba akarnak menni.

0: a közösségi építés.
1: Erről beszéltünk már, igen. Igen.
0: És itt Cegléden azért ez van az ötödik alkalommal megrendezett futófesztivál. Pontosan. Sok önkéntessel, egyébként önkéntes segítővel, tehát ez egy nagyon jó közösségépítő helyszín is, meg esemény is, úgy gondoltuk, hogy ezt mi is segítjük a saját eszközeinkkel. Másrészt meg maga a fürdőtó környéke is ugye fontos nekünk, mint rekreációs övezet Cegléden. Ugye ide szeretnénk majd egy zárt kutyafuttatót is létesíteni valahol.
1: Erről azon is beszéltünk a környéken, már,
0: ahol, ahol ugye nem zavar másokat. Mi úgy gondoltuk, hogy szeretnénk támogatni azokat is, akik mondjuk nem kutyások, hanem éppen futni akarnak.
1: És igen, a ugye kettőt össze lehet hozni, a kettőt össze lehet hozni, hogyha elég mérges kutyák vannak, akkor az embereknek is muszáj lesz futni.
0: Így van, bár egy zárt kutyafuttató pont azért jó, mert nem hajtja meg a futókat ott a tó körül.
1: Igen.
0: Úgyhogy valójában ez az egymás segítése volt a motiváció, és még díjaztunk hölgyeket is.
1: No.
0: Ott a legjobb abszolút futókat céloztuk meg, tehát a hölgyek között.
1: Nagyon jó.
0: És ők pedig kaptak utalványt, ilyen bolti utalványt, amit sportboltban be tudnak váltani.
1: No,
0: de egyébként nem tudom, tudtad-e, hogy most én nekem itt a nyertesek között derült ki, hogy ez azért egy olyan fesztivál, ahol már nem csak ceglédiek vannak, budapesti nyertes is
1: hogyne,
0: volt.
1: Hogyne, hát ezt már amikor a jelentkezésről beszélgettünk Bálint Zoltánékkal, ők is elmondták, hogy sőt, mi külföldi versenyző is volt.
0: Na,
1: egyébként, hát. Tehát ez már a nemzetközi versenyén nőtte ki magát.
0: Igen, ez egy jó társaság volt, utána pedig igen, a civil társaimmal, akik szintén ilyen tenni akaró ceglédiekből állnak, akik segítettek egyébként a díjak átadásában is, utána még kicsit körbe mentünk a tömeg és osztogattunk mindenféle nápoikat, csokikat, műzliszeleteket így energiapótlásként.
1: Hát én megérdemelték mindenképpen azok, akik a különféle távokat teljesítették. Hát volt, aki 28 kilométert futott.
0: Igen, az volt a legnagyobb táv, megdöbbentő, és elég meleg is volt.
1: Igen, de hát nekem a 3,5 is épp elég lenne.
0: De hát az biztos.
1: Igen, tehát azért ezt futva azért rendesen teljesíteni úgy, hogy azért valami eredménye is legyen, hát az már egy sport teljesítmény mindenképpen. A 2 kilométeres gyaloglással szemezgettem egy darabig, talán az még menne.
0: Igen. És sok korosztály volt.
1: Hál' Istennek, igen. Igen.
0: Tehát azért itt 50 fölött is bőven voltak.
1: Abszolút, és nagyon helyes, hogy ez így van, és ez nagyon jó. Ez az együttműködés, ez akkor folytatódik a továbbiakban is?
0: Remélem, hogy ha jövőre ezt megrendezik a szervezők, akkor jövőre is tudunk majd segíteni.
1: Na, nagyon jó. De ugyanezen a napon még azért ti kivonultatok itt a közelbe, Csemő környékére, ahol van egy tőzegláp, vagy hogy hívják ezt pontosan?
0: Ezt a közösségi oldalakról a hosszú csemői tőzegláp néven ismerhetik a hallgatók. Azért, ha visszatekintünk akár több száz évre visszamenőleg, ez a Cegléd környéke, ez egy ilyen vízjárta, lápos, mocsaras terület volt.
1: Ugyan,
0: viszonylag bizony, sok helyen.
1: Bizony.
0: Ebből ugye most azért sok mindent már nem látunk a klímaváltozás miatt, meg az aszályos időszakok miatt, de bizonyos helyeken ugyan még ezek megmaradtak.
1: Hát a Gerjében is lehetett rendesen fürödni, meg akár csónakázni, stb. Mesélik az idősebbek, ugye én még csak alig szűk 30 éve élek itt ebben a városban, de mondták, hogy ők gyerekkorukban még ott fürödtek, és csónakáztak meg minden. A Gerje is alkalmas volt rá, tehát sokkal vízenyősebb terület volt ez a rész, egészen akár tényleg Csemőig, vannak a hosszú Csemő nevű részéig is, és ott volt ez a tőzegláp. Mit kerestetek ti ott?
0: Ott tartották a helyi vízőrzők, a hosszú Csemői tőzegláp vízőrzői szervezésében az országos vízőrző találkozót. Ez egy mozgalom egyébként.
1: Országos találkozó.
0: Így van.
1: Az igen.
0: Uh-huh. Ezeket úgy kell elképzelni, ezeket a kis szerveződéseket, hogy van, ahol alapítvány, van, ahol egyesületi, van, ahol nincs is semmilyen hivatalos formája, csak néhányan összeállnak. A lényeg, hogy több helyen civilek próbálkoznak, helyenként a hatóság, mondjuk vízügyi igazgatóság,
1: persze,
0: vagy éppen a nemzeti parkok együttműködésével a vizet a tájban tartani. Hiszen régen például itt, ahol vagyunk a Gerje-Perje vízgyűjtő területén, azért nagyon sok helyen voltak elöntésre alkalmas területek, meg hát több is volt a víz, ugye a víz az lecsökkent.
1: Még akkor is, amikor én ide kerültem, emlékszem, azért még a Malomtó szélen is gyakorlatilag volt egy tónak nevezhető majdnem.
0: Igen, igen, ott időnként
1: valami,
0: volt
1: belvíz. Meg kint ott a kórház közelében is volt ilyesmi, tehát ezek
0: igen,
1: aztán eltűntek néhány év alatt.
0: Igen, ugye nagyon lecsökkent a talajvíz szintje az országban, és amiről mostanában sokat lehet hallani, akár most

0: hogy már van külön élő környezetért felelős minisztérium is, hogy a víz az egyébként nem feltétlenül sokkal kevesebb, ami leesik csapadék. Persze. Magyarországon, hanem nagyon egyenetlen már az eloszlása, tehát néhány nap alatt esik le mondjuk annyi, mint máskor, egy vagy két hónap alatt. Igen. Ezt nincs hova eltározni, mert elmaradt a klímára való reagálás, nincsenek meg feltétlenül azok a területek, amiken el lehetne tárolni, ahol mondjuk elöntésre alkalmas lehetne. Helyette még a 19. században kialakult folyószabályozás van, meg utána a 20. században a szocializmusban kialakult szemlélet miatt épült így a rendszer, ami arra van, hogy minél gyorsabban elvezesse a vizet. Hát ugye a szemléletváltás azért az elmúlt egy-két évben már elkezdett bekövetkezni, a vizet inkább meg kell tartani.
1: Igen.
0: Tehát hogyha leesik, és ezek a civilek saját eszközeikkel, sokszor csak néhány ásva és taliga segítségével ezt próbálják megcsinálni. Kis léptékben is lehet ilyeneket csinálni, kialakítani ilyen helyeket, vagy éppen fenékküszöböt emelni, ami azt jelenti, hogy úgy képzeld el, mint egy ilyen kis akadály a víznek, ahol meggyűlik a víz.
1: Úgy.
0: Hogyha túlfolyik, akkor ugye megy tovább, mondjuk a következő ilyen fenékküszöb emelésig, és így a víz meg tud maradni a tájban valamivel tovább, így nem pusztul ki az élővilág. Úgyhogy ilyen dolgokat csinálnak, vagy esetleg karbantartásban segítenek. Ez attól is függ, hogy a vízügyi igazgatóságok hol mennyire együttműködőek, de azért ezt mutatja ennek a fontosságát, hogy az első kihelyezett kormányülés, ami most volt ugye az újonnan alakult kormányülés után, az ugye Opus Tesserem volt, és ott előtte a Marispusztai vízőrzőkkel, akik egy ilyen ottani csapat, találkozott a miniszterelnök. Egyébként a Marispusztai vízőrzők vezetője is itt volt, kint a csemői tőzeglában, és megosztották ugye egymással az ott lévők a tapasztalatokat a Bakonytól, a Bükkig, Kiskunmajsától, Ceglédig. Hol mi a probléma? Ugye más hát egy
1: nyilván
0: hegyvidéki...
1: más, hát a hegyvidéken, megint más, persze, mint az Alföldön. Pontosan, igen. Hát ez azt hiszem, hogy abszolút szervesen összefügg a település fejlesztéssel, illetve hát ugye a település fejlesztési szövetség nem csak a úgymond konkrét fejlesztésekkel foglalkozik, hanem azzal is, hogy megtartsa a már elért eredményeket, ugye?
0: Igen, ez nemzetközileg is egy fontos irány a városoknál, ez a szivacsvárosok kialakítás, ami megtartja a vizet, de ugye a város az a tájjal együtt létezik, tehát a saját környezetében is meg kell tartani a vizet, és ezért is mi voltunk most az egyik társ szervezői, támogatói ennek a vízőrző találkozónak az egyik programnak.
1: Nagyon fut az időnk itt közben, de mire jutottatok végül is, hogy mi a megoldás, hogyan lehet összefogni, elegen vagytok-e, vagy még azért jó pár ezer embert be kéne vonni ebbe a munkába?
0: Hát ugye a vízőrző mozgalom nevében én nem nyilatkozhatok, mi itt ilyen társ partnerek voltunk ebben a dologban, azt tudom mondani, amit én gondolok, meg én látok.
1: Erre vagyok kíváncsi.
0: Szerintem több ilyen civil szerveződés kell, és helyenként már nagyon jó, hogy megvan a nyitottsága a vízügyi igazgatóságok részéről, ez most már kormányzati szinten is kiemelt téma. Ahol bizonyos esetekben még szemléletformálásra lenne szükség, az érdekes módon az ott elhangzottak szerint pont némelyik természetvédelmi hatóság, vagy éppen nemzeti park, ahol bizonyos területeken több figyelmet kellene fordítani a víz megőrzésére.
1: Igen, és tényleg kis odafigyeléssel nagyon sok eredményt el lehet érni, ugye? Hiszen a természet is úgy adja magát, csak az ember úgy belenyúlt a természetbe nagyon sok helyütt az utóbbi évtizedekben, hogy szegény víz nem tud megőrződni, holott egy nagyon kicsi munkával, és tényleg nem kell itt biliárd dollárokra, meg eurókra gondolni. Ezt egy kis odafigyeléssel és kis szakértelemmel természetesen nagyon szépen előre lehet mozdítani.
0: Így van, és például nem csak Csemmő területén értek el sikereket, persze, de másik csapat, Nemzeti Park igazgatósággal együtt, például a Hajtapatak.
1: Az merre külön található?
0: Hát ez ugye tőlünk északra, ugye ez a tápióság felé, és itt már tudtak több hektáros, nagyon jó élőhelyet is kialakítani, ahol megjelentek például ritka madarak.
1: Hoppá! Mert azonnal ők észreveszik.
0: Igen.
1: És a természet azonnal reagál.
0: Igen.
1: Mondhatni. Igen, erre. Úgyhogy megéri ezzel is foglalkozni. No, hát ezek szép dolgok. Mostanában valami hasonló nagyobb rendezvényen felbukkan-e a Településfejlesztési Szövetség?
0: Most már a nyári szezon kezdődik. Ilyenkor úgy, mint a kézilabdában az alapozás időszaka, mi most pályázati írásokra fogunk elsősorban koncentrálni. Nyáron már nehezebb rendezvényt szervezni, egy lesz még valószínűleg, sőt az biztos, hogy lesz, ez június 16-án kedden lesz egy zárt körű üzleti vacsora vállalkozásoknak Cegléden, ezt még megszervezzük, és utána szerintem a következő rendezvényeink azok már ősszel.
1: Már ősszel, igen. No, hát gratulálok ehhez is, és hogy tényleg ennyire odafigyeltek itt a közvetlen környezetre, akár a budai úti fürdő környékére, akár a hosszú csemői tőzeglápra is, és remélem, hogy ezekről jó híreket kapunk majd a következőkben tőletek.
0: Érdemes majd a hosszú csemői tőzeglápos csapatot szerintem akár külön is behívni. Akár. Van egy nagyon jó projektjük.
1: Nem vagyok ellene.
0: Cegléd északi részén.
1: Tralala. No, akkor hadd szóljon, megkeressük őket, akkor nyilván tudsz ebben segíteni.
0: Így van.
1: Oké, köszönöm szépen. Már hát eddig tartott a fejlesztés terhe mellett 131. része, kedves hallgatóink. Most is Szebeni Dáviddal beszélgettem, és teszem ezt majd a 132. részben is, hogy milyen témáról, azt majd addig eldöntjük. Dávid, köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm. Cegléd Rádió.
2: A dialógus után, kedves hallgatók, azonnal visszatérünk a dalokhoz. Maradjanak velem a mikrofonnál, újra Süveges András. Este 6-ig hallgathatnak rám.

0: Mindjárt folytatjuk dalokkal a jó reggelt Szeglédet, előtt azonban már is jönnek a legfrissebb információk. Tartsanak velem!
1: Szegléd Rádió. Hírek a Szegléd Rádióban.
2: Kellemes nyári idő lesz, néha záporokkal. Hivatalos jegyzékben vállalta az ukrán kormány a kárpátaljai magyarok jogainak visszaadását. Tenerifén ért véget a pápa spanyolországi útja. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Megnyitják hétfőn Ukrajnával és Moldovával a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját, amely az uniós csatlakozási folyamat alapja, jelentette be az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöke. António Costa és Ursula von der Leyen közös nyilatkozatában közölte. A fejezet csoport az EU alapvető értékeit, illetve elveit foglalja magában, a jogállamiságtól az erős demokratikus intézményekig. Hivatalossá vált a kárpátaljai magyarság oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogairól szóló megállapodás Magyarország és Ukrajna között, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, hogy az ukrán kormány hivatalos jegyzékben vállalta a megállapodás végrehajtását. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a vállalások teljesítése Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának feltétele, amit az Európai Bizottság és az Európai Tanács is ellenőrizni fog. Iráni drónokat semmisítettek meg az amerikai erők a Hormuzi szorosnál. Közlésük szerint a drónok a szoroson áthaladó hajókat vették célba, és a művelet után akadálytalanná vált a forgalom. Donald Trump amerikai elnök a hét elején közölte, hogy segítséget nyújtanak azoknak a tartályhajóknak és kereskedelmi hajóknak, amelyekre nem vonatkozik az iráni kikötők elleni amerikai blokkád. Tenerifén zárta a spanyolországi apostoli útját 14. Leó pápa. Az egyházfő közel egy hetes látogatása utolsó állomásán a többi közt migránsokat befogadó központokban tett látogatást, ahol bevándorlókkal és a befogadó rendszer munkatársaival is találkozott. Hatalmas 20%-os árfolyam növekedéssel zárta első tőzsdei kereskedési napját a SpaceX részvénye. Ezzel a világ eddig is leggazdagabb embere Elon Musk egyben a világ első billiómosa is lett. Az űrkutatási vállalat alapítójának és fő részvényesének vagyona a tőzsdei sikerrel átlépte az 1 000 milliárd dollárt. A nagyvállalkozó a céljairól úgy fogalmazott, nem csupán néhány asztronautát, hanem bárkit szeretne eljuttatni a Holdra, a Marsra és végül azon is túl. Mától lehet megnézni a MOME mesterszakos végzőseinek diplomamunkáit, a hallgatók munkáiban megjelenik a fenntarthatóság, a szociális érzékenység, a társadalmi mobilitás kérdésköre, valamint a klímaválsággal összefüggő problémák is. A tárlat az Ugligeti úti kampusz különböző helyszínein, valamint Máté Erzsi színművész egykori villaházában látható június 20-áig.
1: Az időjárásról.
2: A több órás napsütés mellett többfelé borult lehet az ég, keleten futózáporok is előfordulhatnak. Napközben nyugat felől csökken a felhőzet, már csak elszórtan lehet kisebb eső. Délután 22-27, késő este 13-20 fok valószínű. Hasonló, többnyire napos, kora nyári idő valószínű a következő napokban is, délnyugaton futó záporokkal.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Szeglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk itt a 92-tön a reklámok után a dalokkal, meg természetesen programokat is ajánlok, maradjanak velem. A mikrofonnál Süveges András.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
2: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió FM

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő 60 perc. Utána azon a játszom David Guetta felvételét, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
6: Hát persze. Hová megyünk? Baja? Szeged? Dunaföldvár?
5: Dehogy, ide a Nádasba.
6: Na de Béla, maga huncut?
5: Jaj, félreért. A Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
7: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
8: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni. Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
9: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
10: Eladnád az ingatlanod?
11: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
10: Bugár Zsanettet.
11: Miért pont őt?
10: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
11: A felkészítésben is segít.
10: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
11: És a kötelező papírok?
10: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
11: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
9: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
12: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzó napunkra te is. Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán.
9: Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
13: Kellemes nyári idő lesz néhol záporokkal. Lecserélik a titkos szolgálatok vezetőit. Országszerte tartanak a könyvheti programok. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéa vagyok. Felmentette a kormányfő a nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőit. Magyar Péter menesztette az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját. A leváltott vezetők utódait egyelőre nem nevezték meg. Belső vizsgálat indul a diplomata útlevelek mellett az állampolgársági kérelmek ügyében is a külügyminisztériumban, jelentette be a tárca parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján 100-ával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előny szerzés gyanúja is. átalakítja a finanszírozási rendszert és pályakezdő filmeseket segítő inkubátor programot hoz létre a kormány, közölte a kultúráért felelős államtitkár, miután egyeztetett a filmszakma képviselőivel. Nagy Ervin hozzátette, hamarosan kiírják a nyílt pályázatot a Nemzeti Filmintézet vezetői posztjára, valamint a döntéshozó bizottságokban a szakmai szervezetek is helyet kapnak. Az államtitkár elmondta azt is, hogy tervezik a köztelevízió átalakítását, és létrehoznak egy V4-es koprodukciós alapot. Visszavonta a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán bizalomvesztéssel indokolta Szabó Csaba menesztését. A tárca vezető közösségi oldalán azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. A fővárosi Szabó Ervin könyvtár is várja a látogatókat a 97. ünnepi könyvhétre. Az intézmény standjánál ma és holnap 30%-os ünnepi kedvezménnyel lehet beiratkozni a könyvtárba, vagy megújítani a tagságot. Ezen kívül ma délután 3 órakor megtartják a hagyományos olvasási rekordkísérletet, amelyhez Tóth Vera énekesnő, Makranci Zalán színész és Steigerwald Krisztián generáció kutató is csatlakozik. A nagy színpadnál saját könyvvel várnak minden érdeklődőt, majd egy adott pillanatban mindenki egyszerre hangosan olvas fel. Megújul a MÁV Plusz alkalmazás, minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amellyel hazai belföldi forgalomban is lehet utazni, az applikációban már közvetlenül meg lehet venni a jegyet, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid tájékoztatott, a frissítéssel részletesebb lett az utazás tervező is, amely megjeleníti a köztes megállókat, a menetrendeket és a csatlakozó járatokat.
2: Az időjárásról.
13: A több órás napsütés mellett többfelé borult lehet az ég, keleten futó záporok is előfordulhatnak, a szél megélénkül, néhol megerősödik. Napközben nyugat felől csökken a felhőzet, már csak elszórtan lehet kisebb eső. Délután 22-27, késő este 13-20 fok valószínű.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóágban zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként 1-es sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid

0: Kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál este 6-ig kisebb-nagyobb megszakításokkal. Süveges András azért fogalmaztam így, mert természetesen ma is jelentkezik 12 óra után. Hétvégi válogatásunk 4 beszélgetése, de hát addig is tartsanak velem, meg akkor is, meg utána is. Jön a train, ez a drive-by, maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: Cekléd Rádió!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédia kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz, a Malomtószél 30 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Indítsd be a nyarat a ceglédi hobbi áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
4: Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 0-24-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
5: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barfszaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
6: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd-i Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvence.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is lapszemlézünk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, a PorsOnline.hu felületről ajánlok most olvasni valót. Hetek óta beszédtéma, már akinél, Nagy Bogi és Báj Alex váratlan zenei találkozása, ami nem csak a slágerlistákat mozgatta meg, hanem a rajongók fantáziáját is alaposan beindította. Miután megjelent a közös projekt, a komment szekciók azonnal megteltek elméletekkel, a közönség ugyanis hajlamos volt a kelleténél többet belelátni a stúdióban töltött órákba. A feltételezéseket csak erősítette, hogy Alex feltűnő aktivitása követte az énekesnő közösségi oldalait, szinte minden videója alatt ott hagyva a nyomát. Az online térben terjedő pletykák alapján tehát nagyon úgy tűnt, a szakmai együttműködés mögött valami személyesebb kötődés alakul, ami túlmutat a puszta kollegialitásom. A találgatásoknak azonban hirtelen vége szakadt, ráadásul pont a történet női főszereplője által, aki nem bízta a dolgot a véletlenre. Nagy Bogi egyértelműen tisztázta a helyzetet, amikor megosztott egy közös koncertfotót, amihez mindössze annyit fűzött hozzá, BFF, azaz a Best Friends Forever, azaz a legjobb barátok örökké rövidítés használatával. Az érdekes, hogy gyakorlatilag azon a barátzónába helyezte zenésztársát. Jaj, de szépen hangzik. Bár a romantikus forgatókönyveket gyártó rajongók csalódhattak, a páros szakmai sikerei ettől teljesen függetlenül vitathatatlanok. Jelenleg is abszolút uralják a hazai streaming platformokat. A Nem hiszek című közös daluk elképesztő tempóban terjed, mindössze 9 nap leforgása alatt érte el az 1,7 milliós megtekintést a YouTube-on. A kialakult helyzetre és a koncertre természetesen Báj Alex is reagált a saját felületén, ahhozva a tőle megszokott minden sallangtól mentes formát, ő is közzétett egy közös képet Bogival az alábbi kísérőszöveggel. Boggal nagyot mentünk az elmúlt bő hétben. Az új dal minden platformot leuralt. Ez van. Ezzel a rövid értékeléssel végképp világossá vált, hogy kettejük között nincs szó viszonzatlan közeledésről vagy szerelmi drámáról. A közönségnek el kell fogadnia, hogy a gyakori online interakciók mögött nem egy titkos viszony, hanem egy rendkívül jól működő baráti és kreatív partnerség áll. Új álompár ugyan nem született, de az év egyik legnagyobb slágere megkérdőjelezhetetlenül az övék. Hát nem tudom, hogy Cegléden halljuk-e majd ezt a dalt, mert gondolom Bogi nem érkezik majd a színpadra, de még azt is el tudom képzelni, hogy Báj Alex valamit kitalál. Szóval őt is hallgathatjuk majd a Laska Fesztiválon, meg majd meg is kérdezhetjük tőle, hogy mi történt a kulisszák mögött. Vasárnap lép majd színpadra a Művész úr, tehát a Laska Fesztiválon.
0: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék a nap 24 órájában.
2: A hangot küldöm el, a széllel már nem kell, az eső mossa szét, közben mennydörög az ég, sok falevél zúgja el, hogy így hagysz el.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A lapszemlével folytatjuk, kedves hallgatók, azonnal. Ez aztán a meglepetés, fogalmaz így a blik.hu oldal. Úgy értesültünk, folytatom a cikket, nem sokára egy olyan helyen láthatjuk Vona Gábort, ahol előtte még sosem. Úgy tudjuk, írja a portál, a második reformkor párt elnöke egy korábban szinte ördöginek vélt feladatot vállalt, egy kereskedelmi tévé valóságsójában lehet szereplő. A Blik információi szerint a politikus az Árulók gyilkossága kastélyban következő évadának egyik résztvevője lesz. 3 éve ugyan újra politizál, ám Vona Gábor életét többnyire a vlogja, a YouTube csatornája építése, valamint a vörök shopja és közösségi találkozói teszik ki. Hiszen pártja a második reformkor egyelőre nem olyan erős tényező, hogy beleszólasson a jelenlegi politikába, ám úgy tudjuk, fogalmaz a blik.hu oldal, Vona Jussel nem is a politikai életben való szereplése miatt lesz előtérben, hanem mert információink szerint elvállalt egy olyan feladatot, melyet eddig sosem. A lap úgy tudja, Vona Gábor lesz az RTL sikerműsorának, az Árulók gyilkossága kastélyban című taktikai, pszichológiai valóságsónak az egyik szereplője. Mindez hatalmas meglepetést okozott a többi résztvevő körében, amikor a forgatás első napján lelepleződött számukra, kivel is vágnak bele a közel 3 hetes harcba a fődíjért. A politikus szereplése nem csak azért lenne meglepő, mert Vona Gábor eddig messze elkerülte a kereskedelmi tévéket, hanem mert korábban többször is kijelentette, hogyha tehetné, bezárná őket. Számos olyan műsoruk van, ami erkölcsöt, jó érzést sért. Lesz kereskedelmi televízió, de sokkal színvonalasabb, mint ami eddig volt. Ugyanúgy lesznek sorozatok, hírműsorok, mint eddig, csak nem lesznek hazáruló kereskedelmi tévécsatornák, fogalmazott egy több mint 15 évvel ezelőtti a Kossuth Rádiónak adott interjújában, az akkor még a Jobbik vezetőjeként politizáló Vona, aki abban az időben többször hangoztatta, hogy még az RTL és a TV2 székházát is eltörölné a föld színéről, ha hatalomra kerülnek. Természetesen ez végül nem történt meg, ráadásul az elmúlt években az azóta párta alakult civil szervezetéhez kötődő munkája a jelek szerint megváltoztatta a véleményét a kereskedelmi tévékről, és igent mondott arra, nagy valószínűséggel, hogy az RTL egyik legsikeresebb és legnézettebb műsorában szerepeljen. Vona Gáborral is foglalkozik, tehát a blik.hu oldal.
0: Szemléd Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutatótermünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk, Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Június 20-án nyílt nap az Infineonban. Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án! Nyílt nap kukacinfineon.com.
1: Reklámot hallottak.
5: FM 92.5
1: Cegléd.

0: kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtt azonban elmondom, mi lesz a következő napokban. Már ami az időjárást illeti, vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok. A jelenlegi számítások szerint naposabb, szárazabb időre az északi és az északkeleti tájokon van kilátás. Sok felé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati-észak-nyugati szél. Kora reggel 8-16 fokot mérhetünk, a legmelegebb órákban 22 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és helyenként átmeneti jelleggel zápor-zivatar is kialakulhat. Az ország több részén is élénk, erős lesz a nyugatias irányú szél, hajnalban 7 és 16 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 20 és 27 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
1: Ceglédrádió FM 92.5.

0: tudom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő felvonás. Ez a közös ismerő szó, majd azonnal a hírek után maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00, kettől péntekig 9:30-tól 17:00, szombaton 8:30-tól 16:00 várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
5: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
7: Szalonzene a moziban? Igen, és már nem is először. Ne szalaszd el a Ceglédi Szalonzenekar újabb, különleges élőzenei előadását. Várunk június 30-án kedden. Zenei alkotóközösségünk megújult formációval, kiváló muzsikusokkal, különleges szólókkal és felejthetetlen koncertélménnyel vár. Fedezd fel Cegléd egyik kiemelkedő kulturális eseményét. A helyek száma korlátozott, ezért érdemes mielőbb jegyet váltani. Találkozzunk június 30-án a George Pál Filmszínházban. További információk és jegyvásárlás a Ceglédi moziban, a Szalonzenekar Cegléd Facebook oldalán és a Trombitás Mátyás Facebook oldalon.
2: Reklámot hallottak!
8: Migránstábort akart létrehozni az Orbán kormány 2024-ben, hogy teljesítse a menekültügyi szabályokat, amik miatt jelentős uniós bírságot kapott Magyarország, közölte Magyar Péter sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök kormányüléseken készült dokumentumokat mutatott be, amelyekből kiderül, az osztrák határ közelében a Győr-Moson-Sopron megyei Vitnyét-Csermajorban lévő épület együttesben meg is kezdődtek az átalakítási felújítási munkák egy 500 fős menekülttábor kialakításához. Miután helyiek tiltakoztak és sajtóhírek is megjelentek, a kormány tagadta a tábor létrehozását, és abba is maradt a beruházás. Magyar Péter közölte, hogy a Tisza kormány olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. Tisztújító kongresszus tart ma a Fidesz. Várhatóan módosítják a párt alapszabályát, új tagokkal bővítik az országos elnökséget, valamint ismét pártelnökké választhatják Orbán Viktort. hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és a közszolgáltatásokra. Halálos balesetet szenvedett egy magyar kamionos Csehországban. Járművével kora reggel Brno közelében ismeretlen okból egy betonkorlátnak ütközött, majd keresztbe fordult. A teherautóba ezután belerohant egy román rendszámú kamion, mindkét sofőr életét vesztette. Visszahívott egy szalámit a Lidl, mert esetlegesen kólibaktérium lehet benne. Mivel a 240 g-os Dulano Artlander szeletben nem zárható ki a baktérium jelenléte, azt kérik, hogy senki ne fogyassza el. A Lidl blokk nélkül is visszafizeti a termék árát. További részletek a hipermarket weboldalán olvashatók. Ellopták az angol labdarúgó válogatott felszerelését az Egyesült Államokban. A többi között cipőkből, mezekből és labdákból álló szállítmány akkor tűnt el, amikor Floridából, az angol válogatott felkészülési központjából vitték át Kansas Citybe. A történtek miatt két embert őrizetbe vettek. Az angolok ma edzenének először, azonban ehhez vissza kellene kapniuk az időközben bizonyítékként lefoglalt felszerelést a hatóságoktól. Az angol válogatott szerdán játssza első VB meccsét, Horvátország ellen lép pályára.
2: Az időjárásról.
8: A több órás napsütés mellett többfelé borult lehet az ég keleten, futózáporok is előfordulhatnak. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Napközben nyugat felől csökken a felhőzet, már csak elszórtan lehet kisebb eső. Délután 22-27, késő este 13-20 fok valószínű.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskeméti észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként 1-es sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban!

Kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András. Folytatjuk azon a dalokkal itt a 92-től, nem sokára pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok, természetesen elsősorban azoknak, akik lemaradtak a reggeli műszakról, hiszen ott már szólt a napi horoszkóp. Most folytatjuk tehát muzsikákkal, nem sokára pedig a csillagok üzeneteivel. Tartsanak velünk!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédiek kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz a Malomtószél 30 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a kincsem áruházban.

0: Albert Tirse mellett Cegléden is, két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
1: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
2: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió.

0: már is folytatjuk itt a 92-tön a Ceglid Rádióban a csillagok üzeneteivel. Közelebb van, mint hiszed, ez a mai nap vezér gondolata, mondata, motója, hogy miért? Ez nem sokára kiderül. Kos, ma lehet, hogy olyasmi történik a közeledben, amely bosszúságot hoz az életedbe. Talán egy felújítás, javítás, vagy forgalom elterelés, de az is elképzelhető, hogy egy kedves szomszéd gondoskodik a nyugalmad megzavarásáról. Bárhogy is van, visel türelemmel, hiszen mást úgy sem tehetsz. Egy vita csak újabb kellemetlenségeket szülhet a jövőben, tekintsd úgy, hogy műsort adnak neked. Bika, ma igyekezned kellene tisztáznod egy helyzetet, ami egy információ vagy egy pletyka miatt alakulhat ki, és amely új megvilágításba helyez néhány dolgot veled kapcsolatban. Talán mindennek az alapja egy félreértés, de az is lehet, hogy valaki tudatosan megpróbál neked keresztbe tenni, nem kell hagynod, hogy besározzanak a hátad mögött, mutasd meg az igazságot. Ikrek, ha változtatnál valamin egy élethelyzetedet illetően, vagy bizonytalan vagy abban, vajon a helyes irányba haladsz-e, objektív kapaszkodókat keres, és ne a megérzéseidre hagyatkozz. Vegyél elő papírt, ceruzát és számolj, mérlegelj. Legyen az magánéleti vagy munkaügy, hosszú távon nem lehet számodra negatív az egyenlege, sem anyagilag, sem érzelmileg. Ezt tartsd szem előtt. Rák. Ma valaki talán egy kicsit erőszakos módon próbálhatja rád erőltetni a véleményét, vagy elfogadtatna veled egy ajánlatot. Az is lehet, hogy egyszerűen belép az intim szférádba, és ezek kellemetlen helyzetbe hoz. Védd meg a személyes teredet, és ne engedd, hogy az illető huzamosabb ideig ott tartózkodjon. Egyszerűen zárd ki, még csak nem is kell magyarázkodnod emiatt. Oroszlán, ma mielőtt cselekszel egy hír vagy információ hatására, ne felejtsd el objektíven megismerni a tényeket. Lehet ugyanis, hogy valaki be akar rángatni valamibe, és hamis információval állt el. Ne feledd el azt sem megvizsgálni, hogy az illetőnek mi a mozgatórugója. Ha látod, mi az érdeke, azt is megérted, miért teszi vagy mondja. Szűz, ma egy láthatatlan falba ütközhetsz, amikor meg akarod tudni valakitől, mi aggasztja, mi bántja. Ne erőltesd a dolgot. Talán nem jött el az ideje még annak, hogy az illető megnyíljon neked. Hamarosan valószínűleg ő maga fordul feléd a problémájával, addig pedig várj türelmesen. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Ceglid Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek.

0: is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban. Mérleg, ma előfordulhat, hogy valaki egy rendkívüli hírrel, információval jelentkezik nálad, amit legszívesebben te magad is világgá kürtölnél, de most légy a szokottnál is óvatosabb. Nem biztos ugyanis, hogy ezzel az ügyel kapcsolatban minden a helyén van, nehogy még a végén te is beállj egy álhír terjesztésével. Skorpió, ma úgy alakulhat, hogy valakivel nem sikerül kapcsolatba lépned, bármennyire is szeretnéd. Az illető talán semmilyen csatornán nem jelentkezik, és ettől már a legrosszabb forgatókönyveket éled végig magadban. Higgadj le, és gondolkodj logikusan. Sokkal nagyobb az esélye annak, hogy az egész mögött egy szimpla műszaki probléma áll. Nyilas, ma kalandosan alakulhat a napod, már ha egy meghibásodás okozta kellemetlenséget, annak lehet nevezni. Talán egy használati tárgy vagy eszköz mondja fel a szolgálatot, vagy valami más, de az elég valószínű, hogy egy ponton az egész probléma megoldhatatlannak fog tűnni számodra. Persze korán sem lesz az, csak egy kicsit kell gondolkodnod, és találsz ebből is kiutat, meglátod. Bak, ma elképzelhető, hogy valaki több időt szeretne a közeledben tölteni, mint ahogyan te azt elképzelted, és talán még akadályozni is fog, hogy úgy teljen a napod, ahogyan azt eredetileg elképzelted. Komoly dilemma előtt állhatsz, vajon hogyan távolítsd el magadtól úgy, hogy ne legyen sértődés belőle. Vízöntő, igyekezz ma kerülni azokat a feladatokat, melyek a pénzügyekkel vagy ügyintézéssel kapcsolatosak, ha teheted. Ha viszont mégis meg kell tenned, légy körültekintő és minden többször vizsgálj át, mielőtt véglegesíted. A hibára való hajlamodban mindenképpen magasabb lesz az átlagosnál. Figyelj különösen arra, mit írsz alá. És végül halak, ma szomorú vagy bosszús lehetsz valami miatt, ami elveszett. Ez akár jelenthet egy tárgyat, eszközt, de talán egy érzést is, vagy élményt is, melyet talán azt gondolod, soha többé nem lesz részed átélni. Lehet, hogy most ezt hiszed, de amit keresel, még valahol ott van a közeledben. Talán sokkal közelebb, mint gondolod. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
3: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
4: KGM. Made in Korea.
3: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.

0: hallgatok, mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtt azonban elmondom, mi lesz a következő napokban. Már ami az időjárást illeti, vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. A jelenlegi számítások szerint naposabb, szárazabb időre az északi és az északkeleti tájokon van kilátás. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati északnyugati szél. Kora reggel 8-16 fokot mérhetünk, a legmelegebb órákban 22 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és helyenként átmeneti jelleggel zápor zivatar is kialakulhat. Az ország több részén is élénk, erős lesz a nyugatias irányú szél, hajnalban 7 és 16 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 20 és 27 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
1: Ceglédrádió. 92.5.

0: A délelőttnek vége, kedves hallgatók, a délután mindjárt indul nálunk ezzel a felvétellel. A hírek után azonnal Ed Sheeran énekel majd nekünk, maradjanak velünk, jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
4: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
3: Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THMS finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án.
6: Nyílt nap kukacinfineon.com.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Kellemes nyári idő lesz, néhol záporokkal. Nyilvánosságra hozta a titkolt vitnyédi migráns tábor terveit Magyar Péter. Országszerte várják az érdeklődőket a könyvheti programokra. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Migráns tábort akart létrehozni az Orbán kormány 2024-ben, hogy teljesítse a menekültügyi szabályokat, amik miatt jelentős uniós bírságot kapott Magyarország, közölte Magyar Péter sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök kormányüléseken készült dokumentumokat mutatott be, amelyekből kiderül, az osztrák határ közelében a Győr-Moson-Sopron megyei Vitnyét-Csermajorban lévő épület együttesben meg is kezdődtek az átalakítási felújítási munkák egy 500 fős menekült tábor kialakításához. Miután helyiek tiltakoztak és sajtóhírek is megjelentek, a kormány tagadta a tábor létrehozását, és abba is maradt a beruházás. Magyar Péter közölte, hogy a Tisza kormány olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat, és megfelel az európai jognak is. A volt miniszterelnök a Fidesz kongresszusára érkezve reagált a befogadó központ létrehozására. Orbán Viktor azt mondta, hogy Magyarországon nincs semmilyen menekült tábor, és nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték. Politikai röpiratot tett közzé a Fidesz mai tisztújító kongresszusa előtt Orbán Viktor. A volt kormányfő azt írta, most egy liberális brüsszeli helytartó kormány lépett hivatalba, és arra számít, hogy támadások érik az alkotmányos intézményeket. Orbán Viktor választási vereségük okaként saját hibáik mellett elsősorban, ahogyan fogalmazott, a soros világot, Brüsszelt, az ukránokat és a multinacionális cégeket nevezte meg. A Fidesz elnöke a dokumentum végén a politikai küzdelem folytatását ígérte. Kinevezte az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat új vezetőit Posvai Gábor belügyminiszter. Áthelyezéssel Tóth Szabolcs tandártábornokot, az AH korábbi dolgozóját bízta meg a tárcavezető a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatói feladatainak ellátásával. A korábban a Nemzeti Információs Központban dolgozó Annus Zsolt Antal alezredes pedig előléptetése után az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójaként folytatja munkáját. A fővárosi Szabó Ervin könyvtár is várja a látogatókat a 97. ünnepi könyvhétre. Az intézmény standjánál ma és holnap 30%-os ünnepi kedvezménnyel lehet beiratkozni a könyvtárba, vagy megújítani a tagságot. Ezen kívül ma délután 3 órakor megtartják a hagyományos olvasási rekordkísérletet, amelyhez Tóth Vera énekesnő, Makranci Zalán színész és Steigerwald Krisztián generációkutató is csatlakozik. A nagy színpadnál saját könyvvel várnak minden érdeklődőt, majd egy adott pillanatban mindenki egyszerre hangosan olvas fel. Részletes program a Szabó Ervin könyvtár weboldalán található.
2: Az időjárásról.
8: A több órás napsütés mellett több felé borult marad az ég, keleten futózáporok is előfordulhatnak. Napközben nyugat felől csökken a felhőzet, és már csak elszórtan lehet kisebb eső. Délután 22-27, késő este 13-20 fok valószínű.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként 1-es sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió!
3: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar, építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: Rádió. FM 92.5.
1: Kedves hallgatók, a következő percek témája tehát labdarúgás lesz, és ha labdarúgás és Cegléd, akkor gondolnunk kell bizony az utánpótlásra is. Az utánpótlás dolgairól pedig leginkább a CVSE utánpótlás szakmai vezetőjével, Széchenyi Mártonnal szoktunk beszélgetni, tesszük ezt most is, hiszen hál' Istennek itt van a stúdióban. Szervusz Marci, köszöntelek.

0: Amolyan szatyis humorral, ahogy nézem a Facebook oldaladat.
1: Úgy többeknek tetszett, hál' Istennek, igen. Na, szóval velük meg így jártunk. Na, a lényeg az, hogy nyilván a gyerekek is figyelik ezeket a meccseket. Egyértelmű. Hát, hogyha ha szeretik a focit, már pedig azért fociznak, mert szeretik a focit, és most közeleg egy jeles megmérettetés, méghozzá egy úgynevezett rájátszás, teljes hivatalos nevén, hogy is van ez?
0: Igen, ez az MLS regionális U16 alapcsoportjának rájátszás második mérkőzése.
1: Igen, és ezzel műsoridőnk végére értünk. Igen. Na, szóval ez a lényeg, hogy az U16-osoknak most egy komoly hétvégéjük lesz, ugye?
0: Így van, bizony. Erről annyit érdemes tudni, és ugye ezért is vagyok itt, hogy ezt egy picit beharangozzam, hogy az első mérkőzésen 3-2-re sikerült győznünk, egyébként Szabó, no. Mózes és Vég góljaival. Egy gólos előnnyel
1: gratulálunk nekik.
0: Tudjuk ezt így várni, ezt a második fordulót. Igen. Ennek az a tétje, hogy az U16-os alapcsoportból a kiemelt U17-es csoportba juthatunk. Ha emlékeznek a kedves hallgatók, akkor 2 éve meghirdettünk egy hasonló rájátszás döntőt.
1: Igen.
0: És egyébként ott félháznál kicsit többen, egy 500 ember kilátogatott.
1: Az már látszik.
0: Szenzációs hangulat volt. Én azt kérem most itt a hallgatóktól, hogy jöjjenek ki szurkolni szombaton 14 órakor ennek a remek kis alakulatnak. Megnyerték a bajnokságot, rúgtak 140 gólt egyébként, amiből egyébként 50-et Szabó Flóri jegyzett. 50 gólos támadónk van. 16 évesen, én nagyon remélem, hogy jövőre már a felnőttben is találkozunk vele.
1: Hát bizony.
0: De most aztán megcsillogtathatja a tehetségét. Nagyon bízunk benne. Az egész csapatban természetesen az vezetőedző Ványi Zsolt alakulata, ugyanúgy, ahogy ez 2 évvel ezelőtt is történt.
1: Igen, igen.
0: Az is egy nagyon izgalmas meccs volt. Én azt gondolom, hogy ez sem lesz kevésbé izgalmas, és amit ígérhetünk, így a CVS-e család és a labdarúgó szakosztály, hogy mi ott leszünk, szurkolunk, mindent beleadunk. Nagyon bízom benne, hogy sikerül kiharcolni ismét a feljutást. De ez egy teltház, ez egy olyan motivációt és olyan élményt biztosíthat a gyerekek számára, amit én azt gondolom, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy töltsük meg azt a stadiont, 800 férőhelyes, tehát igen. Van hely bőven, jöjjenek. Lesznek CVS-es sapkák kisorsolva, a fél időben lesz játékra lehetőség, lehívom a nézőtérről azokat, akiknek játszani van kedve abban a 15 percben, rágurítunk a vonalra, az oldalvonalra, a legközelebbi, akinek sikerül odagurítani, az kap tőlem egy sapkát, vagy tőlünk, úgyhogy lesznek izgalmak, én úgy tudom, hogy készülünk füstbombákkal is, a tűzijátékot nem merem beharangozni, de talán mint a háttérben készülünk.
1: Még az sem kizárt,
0: úgyhogy nagyon-nagyon jó hangulat várható, és ugye ott lesz a Laska Fesztivál este, tehát ez egy előzményprogramnak nagyon jó, hogy 14 órakor kijönnek a kedves szurkolók.
1: Tehát 13-án szombaton igen. 14 órakor, délután 2-kor kezdődik, tehát majd ez
0: így
1: a
0: van, mérkőzés. Így van, az nagyjából 4-kor véget fog érni, onnan pedig utcán neki mehetünk bulizni.
1: És ünnepelni.
0: Nagyon bízunk benne.
1: Lehetőleg ünnepelni. Hát egyéb aktuálatások is vannak, hiszen nem csak U16 van, hanem azért van más korosztály is. A többi korosztályon mi a helyzet mostanában?
0: Igen, hogyha egy picit lejjebb tekintünk, akkor az U11-es csapatunk az egy ilyen torna sorozaton vesz részt, gyakorlatilag a júniust azt egy az egyben lefoglalták, ugye a 4. Cegléd Cupon 3. helyezést értek el, itt május 31. június 1-én, utána a következő héten a Balaton Trofira látogattunk, ahol olyan csapatokkal találkoztunk, mint például a Légia Varsó, vagy a Bromopoly Karna, ez egy svéd csapat, de a svédeknél én utána néztem, ez a 3. legnagyobb akadémia,
1: az igen.
0: De ők nyerték végül a tornát, és döntőt játszottunk velük. Egyébként a csoportban 3-2-re kaptunk ki, de ott is 2-2 volt sokáig az állás. A döntő pedig 0-0-al ért véget, és büntetőkkel maradtunk alul. Tehát azt tudom mondani, hogy olyan
1: szép helytállás volt.
0: Megint egy fantasztikus helytállásról beszélünk. Most ezen a héten Pándorban voltunk, Ausztriában. Az is a kapcsolatépítésekről is szól. Ott ugyan a 9. helyezést értük el, de ezt 24 csapatból, tehát a mezőny elejéhez tartoztunk. Abszolút, és a Mattersburgot egyébként, aki első osztályhoz megvertük. És akkor most még a harmadik felvonásként a Egerbe látogatunk, ez az U8-U13, az egész szakosztály gyakorlatilag 150 emberen érkezik, Ceglédről, szülők és gyerekek, ez egy ilyen évzáró is lesz egyébként, úgy tervezzük, úgyhogy azt már ne is mondjam, hogy az U9 az most tornát nyert, egy ilyen folyamatos fordulókra Pilisen, az így bebizonyított,

0: mondtunk, hogy a körzetben,
1: azért ott vagytok,
0: a képzésben persze mindent megteszünk, és természetesen nem lebecsülve a többi egyesületet. De hagyd mondjam, hogyha fölfelé tekintünk, akkor pedig azokról, akik elmentek innen, és érvényesülni próbálnak, Szarka Búcsú a Győri Etóban kapott profi szerződést. Azért ez a bajnok az Győri Etóban, az jelent valamit, innen is gratulálunk. Illetve Szendrei Ferit is kiemelném, aki az U17-es magyar válogatottban folyamatosan szerephez jut, és az MTK-val egyébként bajnoki címet ünnepelhettek, hogyha jól tudom, úgyhogy tényleg gratulálunk nekik, és még egy gondolat, hogyha már azokról, akik elmentek, akik pedig itt vannak, őket pedig folyamatosan kérik, a Honvéd, az MTK, a Kecskemét, Ádám Gergőt, Fehér Ádámot, Komlós Marcit is kiemelném, tehát azért látjuk, hogy ez a fajta nemzetközi versenyeztetés, ez megadja az alapot annak, hogy képbe kerülnek a srácok, felfigyelnek rájuk tulajdonképpen itt Magyarországon. Ha kimondják azt a nevet ebben a korosztályban, hogy Fehér Ádám, akkor,
1: már tudják, hogy
0: minden játékos megfigyelő tudja, hogy ő Cegléden mocorog, és bizony nagyon tehetséges játékosról van szó.
1: Igen. Hát így kezdte mindenki, Puskás öcsi is így kezdte annak idején, hogy hát nem tudták még eleinte, hogy ki ő, aztán megtanult aztán az egész világ.
0: Így van, bebizonyította.
1: Igen, hát a legismertebb magyar gyakorlatilag még szinte mai napig is. Úgyhogy ki tudja, hogy miből lesz a cserebogár, ugye, ahogy szokták ezt mondani.
0: Pontosan, a mi feladatunk pedig az, hogy ezekből a kis rügyekből kifakasszuk, és
1: ez a feladat.
0: Kihozzuk minden maximumot, amit csak lehet.
1: Így van, tehát így lesz ez most, 13-án délután, 2 órától, jön akkor az U16-os csapatunk mérkőzése, és hát reméljük, hogy tényleg minél többen ott lesznek és szurkolnak, és nem csak a papák és a nagypapák, hanem azért mások is, akiket érdekel az, hogy hogyan alakul a ceglédi foci sorsa. Te egyébként, hogyha így messzire eltekintesz, és látod ezt a korosztályt, látsz valami olyan kibontakozási lehetőséget, hogy felsőbb osztályba kerülhessen a Cegléd, vagy ehhez azért nagyon sok minden kéne, nem csak játékosok, hanem nyilván infrastruktúra, stb.
0: Az infrastruktúra az megvan.
1: Tehát amikor ide jön, ezzel rendben vagyunk.
0: Azzal rendben vagyunk. Amikor ide jön hozzánk valaki, most éppen fogadtam vendégeket Egyiptomból, Lengyelországból, bárhonnan, aki ide jön, annak leesik az álla. Mert azt mondja, hogy ilyen még tényleg Varsóban sincs, hogy minden egy helyen. Most nem csak a futballról beszélek, hanem akkor birkózás, judó, tollaslabda csarnokunk van, kézilabda, kosárlabda, stb.
1: Igen.
0: De visszatérve a focihoz, természetesen látjuk a lehetőséget, de azt nem tudjuk megkerülni, hogy ehhez kell egy gazdasági stabil háttér. Úgy, ahogy az önkormányzat, úgy, ahogy a szponzoráció, aki be tud szállni és tudja segíteni a csapatot. Ha ez a stabilitás megteremtődik egyszer majd, ami per pillanat most erről sajnos nem beszéltünk, akkor a felnőtt csapat is léphet feljebb. Nekünk, akik most a kicsikkel dolgoznak, az utánpótlással, itt pedig minden erőnket abba a korosztályokba tulajdonképpen fókuszáljuk, és ez látszik is a programokon, az U8, U6-tól U13-ig nagyjából ide tudom besorolni, hiszen ez a körzetközpontok feladata.
1: Persze.
0: Utána a játékosokat, ahogy viszik is őket, tovább kell ajánlanunk a tehetségközpontoknak és az akadémiáknak.
1: Igen.
0: Tehát azt gondolom, hogy az U8 U13-ban a körzetközponti teljesítményünket lassan kimaximalizáltuk, ezt így múlt időben is mondhatom, és azon a fordulatszámon pörögnek az edzők, és pörög a munka, ami ennek lennie kell. Itt még a létszámokkal tudunk majd játszani, a tömegesítéssel, innen is nagyon nagy szeretettel invitálok minden kisgyereket és természetesen szülőt, hogy látogasson ki a pályára, és tapasztalja meg, hogy milyen a munka. Nálunk nincs eredménykényszer, nincs beleküldve a kisgyerek abba, amibe ő nem érzi jó magát, a legfontosabb a játék megszerettetése, és utána pedig azok, akik viszont ezzel a verseny szellemmel fel vannak vértezve, őket viszont megpróbáljuk természetesen legmagasabb szinten versenyeztetni.
1: Nagyon jó. Na, hát szóval 13-án délután 2-kor legyenek ott a Malomtószéli sporttelepen azok, akik szeretik a focit és a gyerekeket, és még itt a adás végén egy fontos információ arról, hogy akkor egy héttel később is lesz egy fontos mérkőzés.
0: Igen, bizony. Az első osztályú Újpest csapata, hát az Újpestet nem kell bemutatni senkinek, Dárdai Pállal és Szélesi Zolival és minden neves futballistával, edzői stábbal itt lesznek, itt kezdik a felkészülésüket, ez ugye Zsengellér Gyula nevéhez fűződik, hiszen a sportcentrumunkat róla neveztük el. Zsengellér fontos játékos volt az Újpest Budapestben is annak idején, igen. És így jött össze ez a kapcsolódás, és így látogatnak ide, de ez egy ilyen családi nap is lesz, tehát oda is invitálok mindenkit, ez június 20-án lesz. Nagyon kacifántos volt az időpont megtalálása, mert amit mondtam, 150-en elmegyünk Egerbe. De az egy előbbi szervezés, és az Újpestnek csak ez az időpont volt jó, úgyhogy majd meglátjuk, hogy ez hogy alakul, de a mérkőzés az biztos, hogy itt lesz, és lesz öreg fiúk találkozó is előtte.
1: De jó.
0: Úgyhogy azt hiszem, hogy a főmérkőzés az 17:00 június 20-án, és előtte 3:30-kor lesz egy öreg fiúk találkozó, úgyhogy oda is invitálok mindenkit. Úgyhogy csak még egyszer rögzítésként, most szombaton, júni 13-14 órakor U16-os osztályozó rájátszás döntő, tehát töltsük meg a stadiont, a gyerekeknek adjunk egy nagyon
1: fontos
0: nagy élményt.
1: Fontos lenne bizony.
0: Utána pedig egy hét múlva lássuk vendégül az Újpestet, és hát verjük meg az első osztályú útét, ezt kívánom.
1: Na, na.
0: Nem lesz könnyű dolgunk.
1: Nem bizony, de azért elég sok nehéz feladatot megoldottatok már eddig is, úgyhogy minden utánpótláskorú és már felnőttebb korú focistánknak is, akkor hajrá! Hajrá Cegléd, és várjuk majd a jó híreket természetesen a CVSE utánpótlás szakmai vezetőjétől, Széchenyi Mártontól, aki a vendégünk volt. Marci, köszönöm szépen, hogy
0: eljöttél. Hajrá CVSE, köszönöm a meghívást.
1: Hajrá. Cegléd Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Ceglét, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
6: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
5: Dehogy, ide a Nádasba.
6: Na de Béla, maga huncut?
5: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
7: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
8: Jaj, úgy megéheztem.
9: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
8: Egy gyrosz.
9: Pont egy gyrosz?
8: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
9: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
8: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevára gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Ti a filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Cejlédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő 60 perc. A hírek után azonnal játszom Calvin Harris felvételét. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
5: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
4: Zafír fürdőszobaszalon, Cegléd Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
6: Eladnád az ingatlanod?
7: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
6: Bugár Zsanettet.
7: Miért pont őt?
6: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
7: A felkészítésben is segít.
6: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
7: És a kötelező papírok?
6: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
7: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
4: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
7: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
7: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
7: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Holnap már több felé eshet az eső. Tisztújító kongresszust tart a Fidesz. Kolibaktérium lehet egy szalámiban, a Lidl levette a polcokról. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Migránstábort akart létrehozni az Orbán kormány 2024-ben, hogy teljesítse a menekültügyi szabályokat, amik miatt jelentős uniós bírságot kapott Magyarország, közölte Magyar Péter sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök kormányüléseken készült dokumentumokat mutatott be, amelyekből kiderül, hogy az osztrák határ közelében a Győr-Moson-Sopron megyei Vitnyéd-Csermajorban lévő épület együttesben meg is kezdődtek az átalakítási felújítási munkák egy 500 fős menekülttábor kialakításához. Miután helyiek tiltakoztak dolgoztak és a sajtóban is megjelentek hírek. A kormány tagadta a tábor létrehozását és abba is maradt a beruházás. Magyar Péter közölte, hogy a Tisza kormány olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A volt miniszterelnök a Fidesz kongresszusára érkezve reagált a befogadó központ létrehozására. Orbán Viktor azt mondta, hogy Magyarországon nincs semmilyen menekülttábor és nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyét, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbinál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek, emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta, vélte Orbán Viktor. Magyar Péter szerint Orbán Viktor túlszul ejtette a Fideszt és megakadályozza a felelősségvállalást, valamint a párt megújulását. A miniszterelnök az ellenzéki párt vezetőjének kongresszusi beszédére reagálva párhuzamot vont hivatali elődje és az MSZNP egykori főtitkárának szavai között. Visszahívott egy szalámit a Lidl, mert esetlegesen kólibaktérium lehet benne, mivel a 240 g-os Dulano Artlander szeletben nem zárható ki a baktérium jelenléte, azt kérik, hogy senki ne fogyassza el. A Lidl blokk nélkül is visszafizeti a termék árát. További részletek a Hypermarket weboldalán olvashatók. A fővárosi Szabó Ervin könyvtár is várja a látogatókat a 97. ünnepi könyvhéten. Az intézmény standjánál ma és holnap 30%-os ünnepi kedvezménnyel lehet beiratkozni a könyvtárba, vagy megújítani a tagságot. Ezen kívül játékos programokkal is készülnek. Részletek a Szabó Ervin könyvtár weboldalán találhatók.
2: Az időjárásról.
8: Napos felhős idő lesz holnap, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is előfordulhat. Zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fokig melegszik a levegő.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként egyes sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
4: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre, válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak, a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás.

0: Kedves hallgatók, a következő percekben tehát az egészségügy berkeiben fogunk majd bolyongani, és ebben segítségemre nem akárki lesz, hiszen itt van velem dr. Pusztai Dezső, a Ceglédi Toll Ferenc Kórház és Rendelőintézet főigazgatója. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz!
1: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Na hát, nézzük csak, hogy mi mindenről tudunk beszélgetni. Egy friss hír volt nemrégiben, egy bizonyos e-beutaló, ami egy hirtelen ijesztően hangzott, és hát gondolom a betegek egy része is megijedt, aztán te próbáltad a sajtó különböző forrásain keresztül megnyugtatni az embereket, hogy ez elsősorban nem a betegeket fogja majd érinteni, de miről is van szó itt pontosan? Hát elektronikus beutaló, ami miben különbözik a régitől?
1: Hát pontosan, ahogy a neve mutatja, az, hogy elektronikus, tehát tulajdonképpen a régi beutaló és az elektronikus beutaló között csak annyi a különbség, mint bármelyik más területen egy nyomtatvány, amit papír alapon valaki bead, vagy igen, megkap, vagy elektronikus úton intézi el ugyanezt az ügyet. Tehát idáig a dolog tiszta, és most mondom a legfontosabbat, és ez a leges legfontosabb üzenete ennek, hogy a lakosság, a betegek szempontjából ennek semmiféle jelentősége nincsen. Igen.

0: ezt még majd kétszer biztos el fogom mondani, tehát ez a legfontosabb. Nagyon sokat tudunk róla beszélgetni, de ez általában a beutaló házi orvos, szakorvosi rendelőt érinti, illetve még jobban érinti azokat a szakrendeléseket, vagy a kórházat, ahová beutalják a beteget.
1: Pontosan.
0: Tudnilik, és akkor itt jön ez a csúnya dolog, és csúnya a szó, az a szankció, ami a finanszírozásban, igen, a finanszírozásban, mint elvonás jelentkezik, ha nem e-beutalóval érkezett a beteg. Kicsit fura ez, hogy pont attól vonják el a pénzt, akihez érkezik a beteg, mert ő tehet róla legkevésbé a szakrendelés vagy a kórház, persze, hogy úgy érkezett a beteg, hogy a háziorvos vagy a szakorvos vagy bárki, aki beutalta, nem e-beutalóval utalta be, hanem mondjuk papír alapon. És még egy nagyon fontos dolog, hogy természetesen azok a szakrendelések, amelyek beutaló nélküliek voltak, tehát nem kellett beutaló hozzá, az továbbra is ugyanúgy nem kell hozzá beutaló, és semmi köze nincs a két dolognak egymáshoz. Tehát az eddig beutaló nélküli szakrendelések, azok továbbra is beutaló nélkül látogathatók, és nem kell hozzá sem sem egyéb beutaló.
1: Igen, tehát a betegek szempontjából igazából nincsen nagyobb változás.
0: Semmi változás.
1: Meg most arra gondoltam hirtelen, hogy most valakinek perforára vak bele, vagy éppen balesetet szenved, vagy valami, hát nyilván ilyenkor nincs idő ilyesmire.
0: Igen, hát amiről most beszélsz, az meg eleve egy különleges dolog, mert a sürgős esetekhez ahhoz nem kell beutaló, mert a sürgős eset az ugye vagy a traumatológián, vagy a sürgősségi megjelenő mentővel, vagy saját maga által beszállított beérkező betegnek az ellátásán, hanem a beutaló ez legfontosabb,
1: oda
0: hanem oda nem vonatkozik, tehát, tehát magyarul a sürgősségi az pont egy úgymond olyan beutaló nélküli egység, amely fogad beteget akkor is, ha nincs, nem hogy e-beutaló, hanem semmilyen beutalója nincs, akkor is bemehet valaki a sürgősségére, hogyha valami sürgős ellátásra szorult. Ami nagyon fontos viszont, hogy tényleg az menjen a sürgősségére, akinek sürgős ellátásra van szüksége,
1: persze,
0: tehát vérzés, gyulladás, magasláz, csillapíthatatlan fájdalmak, stb., ami a sürgősségére való.
1: Hát ami eddig is így volt.
0: Így van, pontosan így van. Ez egy fontos dolog, és inkább ezek azok a témák, amikről mindig edukáció jelleggel beszélgetni kell, és a lakosságnak kell sajnos ezt megtanulni, mert számtalanszor, rengetegszer elmondtuk már ezt, hogy a sürgősségi osztályra csak beülne valaki, vagy csak egy kamerával fölvenné az egész nap 24 órában ott megjelenő betegeket, hát szomorú tapasztalás lenne, hogy körülbelül egyharmada a betegek indokolatlanul jelennek meg a sürgősségén.
1: Nem azt jelenti,
0: hogy neki nincs panasza. Nem azt jelenti, hogy teljesen indokolatlanul jelenik meg, csak ott, a sürgősségén indokolatlan megjelenés. Mert
1: és
0: hogy
1: foglalja a helyet.
0: Így van. És előfordulhat az, hogy ott ül valaki kinn a padon, és órákat vár, és ott lesz rosszul. Volt olyan, aki ott kapott infarktust, és ott sajnos újraélesztésre került sor, és ott kellett ellátni, mert annyit kellett várni. Az olyan esetek miatt, mert sajnos ugye ez a defenzív orvoslás, hogy a orvos védi magát az, hogy valaki bejön az, hogy fáj a feje, nem meri neki azt mondani, hogy igaz, hogy 3 hónapja fáj, és megjelenik vasárnap délután, mert akkor élt rá, és akkor bejön a sürgős, de nem meri neki azt mondani, hogy menjen haza, azt majd keresse fel a háziorvost, keresse fel a neurológiát, vagy akár. Mi történik? Elmegy, ne adj Isten, megpattan egy aneurizma a fejébe, amit lehet, hogy évtizedek óta hordott magával, de mi lesz belőle? A negatív reklám, hogy ott volt a kórházban, nem látták el, és utána haláleset következett be. Ez egy szörnyű, még elmondani is, de sajnos ez életszerű,
1: vállalni,
0: és ezért
1: persze.
0: Ilyenkor mi történik? Egy koponya CT sürgősséggel, egy neurológiai vizsgálat, egyéb kivizsgálás, minden más tüneteket megnéznek, és akkor kiderül, hogy hát valamire ellátásra szükség van, de nem kellett volna akkor ott a sürgősségi megjelenni.
1: Igen. Jó. Az e-beutaló, tehát gyakorlatilag arra jó igazából, hogyha jól sejtem, hogy mindezt jól le lehessen könyvelni, tehát pontosan lehessen követni azt, hogy a lakosságnak milyen az egészségügyi állapota, pontosabban, mint papír alapon mondhatni.
0: Részben ez így van. Egyébként a dokumentációk, az egészségügyi dokumentációk nagy része ma is papír alapon történik, tehát persze. A korlapok, a műtéti naplók, ezek ugyanúgy, vagy a kartonrendszer, ahogy régen hívták akár a szakrendelésekben, vagy háziorvosoknál, ezek sajnos azért ilyen kettős módon történnek, mert ennek vannak előírásai, és minden dokumentációnak megvan az ideje, hogy egy beutalót mondjuk 5 évig kell megőrizni, egy korlapot mondjuk 30 évig, és aztán vannak olyan dolgok, amit még tovább, például egy szövettani lehet, egész hosszú ideig őrizni kell. Na most ez nyilvánvaló, hogyha ez mind elektronikus úton tárolva van, biztonságos módon rendelkezésre áll.
1: Hát ez jó, így az egy gyorsabban elérhető.
0: Követhető, összeszedhető, statisztikák nyerhetők ki, nagyon hasznosak, és ennek a egyik lépcsője most ez az e-beutaló, ami tulajdonképpen csak csatlakozik ehhez az egyébként elektronikusan egyre több adattárolásával kapcsolatban lévő igyekezethez, ami most már majd egyszer elérünk oda, mert ezt is sajnos a betegek látják, hogy mintha ilyen mobiltelefonokkal játszanának a nővérkék a osztályokon, igen. De ez, a, igen, ez az ATR rendszer, ez ugyanennek az elektronikus lázlapnak a adat, nővérápolási adatnak a kitöltéséhez kell, és egyszer biztos eljutunk oda, hogy minden elektronikusan lesz már majd rögzítve, hát, és a papíralap szinte teljesen megszűnik. Na ennek egy lépcsője ez az e-beutaló, ami még egyszer mondom, ezzel kezdtem, tehát a lakosságot, a betegeket egyáltalán nem érinti. Ez azt a szolgáltatót érinti, aki ugye beküldi,
1: igen.
0: És azt, aki fogadja. És a, ami most aktualitását adja ennek a beszélgetésnek is, meg ennek a témának, hogy tulajdonképpen az első hónapban most vagyunk, amikor majd a következő havi finanszírozásban már majd látni fogjuk, hogy mennyi lesz az elvonás, amiatt, hogy például nem ilyen beutalóval láttak igen, el valakit. De ez a szolgáltatónak a vesztesége.
1: Jó, igen.
0: Ez nem érinti a betegeket.
1: De ez alapvetőleg ugye ennek a technikai háttere megvan már meg most
0: persze,
1: is.
0: Persze, hogy ne. És igen. Azt kell mondjam, hogy ez régóta így zajlik, ám csak most lépett be ez a csúnya szó, hogy említettem, ez a szankció, hogy, hogy a júliusi finanszírozásban ezt elvonják, és már mi végeztünk számításokat a Ceglédi Kórházban, körülbelül 1-2% az a betegellátásnak, aki e-beutaló nélkül érkezett eddig.
1: Igen, igen.
0: Tehát remélhetőleg, ha ez is feleződik, igen. Akkor már elég jól állunk, és akkor egyszer csak mindenkinek lesz e-beutaló.
1: Na jó, majd beszélünk erről később, mikor meg lesznek a hosszabb távú tapasztalatok is. Hát mostanában ugye megint bekerült a Ceglédi Kórház az országos sajtóba, mondhatni, hiszen az orvosigazgató dr. Buga László államtitkári kinevezést kapott, és hát nem tudom, jó, hát nem illik ilyet kérdezni biztos, de ez jelentett valami előnyt a Ceglédi Kórház számára? A mostani beruházásokra is gondolok például.
0: Igen, most mindenféleképpen el kell mondani, hogy szoktam mondani, egyik szemem sír a másik nevet, mert ez egy mindenféleképpen a kórháznak, a városnak, ez egy büszkeség, hogy a Ceglédi Kórház adja a orvosigazgató személyében a egyik, sőt, a legerősebb államtitkár, miniszter után legerősebb államtitkár, ami azt jelenti, hogy a jár- és fekvő betegellátás kompletten hozzátartozik, tehát az ő felügyelete az országos mentőszolgálattól, az országos vérellátószolgálaton keresztül az összes rendelőintézet és kórház. Ez mindenféleképpen egy nagy dolog, és mindenféleképpen azt kell mondjam, hogy tényleg büszkeség kórházunknak is, és még egyszer a városnak is. Majd utána még beszélünk arról, mi lehet ennek még a jó oldala. Ami a rossz oldala az, hogy hát elveszítettünk egy nagyon jó orvosigazgatót, akit nehéz pótolni, és hát a miniszterelnök is kérdezte, hogy majd mennyire fog hiányozni. Hát hiányzik, nyilvánvaló, de a pótlását megpróbáljuk megoldani, és itt mondom el nagy örömmel, hogy dr. Novák Ágnes patológus főorvos az, aki orvosigazgatói megbízást kapott, és tulajdonképpen már e hónaptól ellátja ezeket a feladatokat, és nyilván most még ismerkedik a területtel, illetve hát a feladatokkal, de már a Muga doktor az utolsó egy-két hónapban, amikor ez már tudva levő volt, hogy hogyan fog az ő sorsa alakulni, akkor már a Novák doktornőnek átadott bizonyos információkat, tapasztalatokat, igen. És hát őtőle meg, hogy mi lehet a jó és számunkra örvendetes, hát nyilván ezt is várjuk szemelve, ezt napra ő lesz a díszvendégünk, ez az első, június 30-án. Aha. Remélhetőleg rá tudjuk venni, hogy minket részesítsen előnyre, nem mást. És a lényeg az, hogy az mindig jó, ha van egy közvetlen kapcsolat a legfelső vezetéssel, és hogy említett a miniszter úr mellett, gyakorlatilag ma az egészségügyi politika egyik meghatározó személyévé ő vált, és ha mi időben tudunk minden információról, ha esetlegesen előfordul az, hogy valamely döntésben tud támogatni bennünket, az nekünk mindenféleképpen egy segítséget és előnyt jelent, tehát azért bízunk benne, hogy azért ő nem felejt el, hogy honnan került, hova került, és hogy ez azért mindig szem előtt fogja tartani.
1: Így van. Egy Buga doktor mindig jó, ugye?
0: Igen.
1: Azért a mi korosztályunk még emlékszik a jó öreg Buga doktorra, akit a rádióban hallgat. voltunk annak idején. Na, de ez egy másik problémakör. Hát nagyon röviden csak, mert még túl sokat nem tudunk mondani, de ott van egy gyönyörű szép épület a kórház mellett, egy vadonatúj épület, ami magába fogadja a rendelőintézetet, az új STK-t, ahogy szoktuk ezt mondani, és a tüdőgondozót is. Ennek megnyitását várja már a város és a környék. Mit tudunk erről nagyon röviden elmondani most, hogy hogy áll ez a helyzet?
0: Hát nagyon röviden ez, hogy már nem is a megnyitást várjuk, mert az már megtörtént hivatalosan. Hát
1: tulajdonképpen
0: a hivatalos megnyitó pont két hónappal ezelőtt, majdnem napra pontosan két hónappal ezelőtt megtörtént, inkább a használatba vételt várja
1: hát
0: már mindenki.
1: Lenne,
0: így van, a betegek is nagyon, és mi magunk a személyzet is elég izgatottak vagyunk emiatt, hogy mikor és hogyan történik majd meg ez a használatba vétel, mert ez egy elég bonyolult folyamat, tudnék, a kibitelezőnek át kell adni a beruházónak, tehát az építetőnek, ami ugye a építési minisztérium, a minisztériumnak át kell adni a használatba vevőnek, azok ugye mi vagyunk, illetve az üzemeltetőnek az a KEF, tehát ez egy nagyon bonyolult dokumentációt, illetve mindenféle egyeztetést igénylő folyamat, amit nem tudok megmondani, és rendkívül restem, hogy valahol elakadt, és hogy hol akadt el. Most a minisztériumnál pattog a labda mindenféleképpen, és tőlük várjuk a dátumot, a céldátumot, illetve a tovább lépéshez a segítséget, mert ezt más nem tudja megoldani, csak ők, úgyhogy nagyon-nagyon restelem, de nem tudok mondani sem dátumot, sem semmi olyan közelebbi információt, ami ahhoz bennünket közelebb vinne, hogy mikortól tudjuk igénybe venni, de mi már ott tartunk, hogyha nem érkeznek gépek, műszerek, új berendezések, mi akkor is szeretnénk átköltözni, ahogy te mondtad, a régi STK-ba, az új STK-ba, de nyilván ezt nem tudjuk megtenni csak akkor, hogyha a birtokba adás megtörténik.
1: Persze.
0: Ez sajnos húzódik.
1: Igen, hát ha majd államtitkár úr tud ebben
0: így egy van,
1: picit más nem információkkal szolgálni ezügyben, de hát reméljük, hogy tényleg ez mi hamarabb megtörténik, ha már elkészült ez az egyébként látványos épület, és azért a belsejét is láthattuk már, ha más nem a televízión keresztül, és azért látjuk, hogy tényleg egy modern és új, és a mai kor követelményeinek megfelelő egészségügyi intézményről van szó. Erről is fogunk majd még beszélgetni nyilván a továbbiakban, de akkor maradjunk most ennyiben, és mi est új információ van, akkor nagyon nagy szeretettel várunk ismét itt a stúdióban.
0: Köszönöm szépen a meghívást!
1: Kedves hallgatóink, a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház és Rendelőintézet főigazgatójával, dr. Pusztai Dezsővel beszélgettem.
2: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatás a gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.

mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtt azonban elmondom, mi lesz a következő napokban. Már ami az időjárást illeti, vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok. A jelenlegi számítások szerint naposabb, szárazabb időre az északi és az északkeleti tájokon van kilátás. Sok felé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati északnyugati szél. Kora reggel 8-16 fokot mérhetünk, a legmelegebb órákban 22 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és helyenként átmeneti jelleggel zápor zivatar is kialakulhat. Az ország több részén is élénk, erős lesz a nyugatias irányú szél, hajnalban 7 és 16 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 20 és 27 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.

0: Kedves hallgatók, már is megmutatom, melyik slágerrel indul a következő egy óra hossza. Kamrat érkezik hozzánk nem sokára, mégpedig a You Feel Like Summer című dallal. Maradjanak velem, jó rádiószást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés, táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki, és mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra. Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben, Cegléd, Alszegi út 59.
5: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
4: Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
5: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
6: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Tisztújító kongresszus tart ma a Fidesz. Veszélyes szalámit vettek le a boltok polcairól. Felhős idővel búcsúzik a hét. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Migráns tábort akart létrehozni az Orbán kormány 2024-ben, hogy teljesítse a menekültügyi szabályokat, amik miatt jelentős uniós bírságot kapott Magyarország, közölte Magyar Péter sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök kormányüléseken készült dokumentumokat mutatott be, amelyekből kiderül, hogy az osztrák határ közelében a Győr-Moson-Sopron megyei Vitnyét Csermajorban lévő épületegyüttesben meg is kezdődtek az átalakítási, felújítási munkák egy 500 fős menekült tábor kialakításához. Miután a helyiek tiltakoztak és sajtóhírek is megjelentek, a kormány tagadta a tábor létrehozását, és abba is maradt a beruházás. Magyar Péter közölte, a Tisza kormány olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat, és megfelel az Európai Unió jogainak is. A volt miniszterelnök a Fidesz kongresszusára érkezve reagálta a befogadó központ létrehozására. Orbán Viktor azt mondta, Magyarországon nincs semmilyen menekült tábor, és nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke a választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyét, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál. Az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. Emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta, fogalmazott Orbán Viktor. Magyar Péter szerint Orbán Viktor túlszul ejtette a Fideszt és megakadályozza a felelősségvállalást, valamint a párt megújulását. A miniszterelnök az ellenzéki párt vezetőjének kongresszusi beszédére reagálva párhuzamot vont hivatali elődje és az MSZMP egykori főtitkárának szavai között. Visszahívott egy szalámit a Lidl, mert esetlegesen kólibaktérium lehet benne. Mivel a 240 g-os Dulano Artlander szeletben nem zárható ki a baktérium jelenléte, azt kérik, hogy senki ne fogyassza el. A Lidl blokk nélkül is visszafizeti a termék árát. További részletek a Hypermarket weboldalán olvashatók.
2: Az időjárásról.
7: Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. Szivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő. A jövő hét elején érkezik a nyár első igazi hőhulláma. Több helyen 35 foknál is melegebb lesz.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítés munkálatok miatt irányonként egyes sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió!
8: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Van egy közös nyelv, amit kutya és macska is beszél, a finom falatoké. Az MIT hisz abban, hogy minden kedvenc családtag. Legyen egy energikus kutya, vagy egy szelíd kis cica, az MIT prémium receptúrái támogatják az egészséges emésztést, a szép szőrzetet és a nyugodt, boldog mindennapokat. MIT, ahol a teli pocak egyenlő, békés otthon. Látogass el a Herceg kis állateledelbe, Cegléd, Alszegi út 59, és válogass kutyád vagy cicád igényeihez illő MIT tápok közül.
2: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk, szó szerint. A Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió FM

0: 92.5 Rádió.
1: Kedves hallgatók, jöjjön tehát egészségünkre című sorozatunk, annak is a 43. része. Most is dr. Szabó Ivett lesz a vendégem, és vele beszélgetünk egy olyan témáról, amit már a 42. részben elkezdtünk. Nagy szeretettel köszöntelek, doktornő, szervusz!
2: Köszöntelek én is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: Ez a téma pedig nem volt más, ugye, mint a dohányzás, és hát ez egy lezárhatatlan téma, azt hiszem, hiszen nagyon sokan dohányoznak, nem is tudom, hogy vannak erről kimutatások, hogy a lakosság hány százaléka dohányzik, de azért elég gyakran látni, akár utcán, szórakozó helyeken is, ahol ez megengedett. Természetesen most már nagyon sok helyen tiltják a dohányzást. Egyébként én, mint dohányos ember, ezt a múltkor is bevallottam, ennek abszolút nem vagyok ellenzője. Tehát én nem bánom, hogy akár a vonatokon, ugyebár nem áll a füst a kocsiban, vagy az éttermekben nem lepi el a füst az egész kiszolgáló teret. Tehát ezek szerintem rendben vannak, ugye?
2: Hát természetesen azért alapvetően ezek az intézkedések,

0: szívdohányzás, azt talán a múltkori adásban is
1: beszéltünk róla, igen.
0: Hogy azért más típusú betegségek kialakításában is szerepet játszik.
1: Igen, igen. Hát jó, hát hogyha azért kint vannak az utcán, akkor nyilván nem fog bemenni az étterembe a cigifüst. Tehát...
0: Igen, ez tehát, hogy itt ketté megy a felelősség. Egyrészt, hogy az én saját egészségem fölött milyen felelősséggel tartozom, ez a saját dohányzásomra vonatkozik, és hogy másoknak ártok-e vagy nem, az pedig ugye, amit az imént mondtál, hogy akkor hol van a dohányzásra kijelölt hely.
1: Igen. No, hát akkor most ne is azzal foglalkozzunk, hogy kinek ártunk, kinek nem, mert hogyha tényleg a dohányos betartja a szabályokat, akkor igazából nem gyárt passzív dohányosokat, de arról a saját felelősségről, például hogy a saját egészségünk érdekében mit tehetünk, például a leszokás, mint olyan. Ez általában ugye szenvedélybetegségek esetében nem olyan egyszerű történet.
0: Hát nem, mert ez egy nagyon összetett dolog. Tehát maga nem csak egy tevékenység, nem csak egy cselekvés, lehet ez egy függőség. Érdemes mindig mögé nézni, ugye, hogy az adott embernek mi az a benefit, mi az a jótékony haszon, amiért ő rászokott. Ez lehet, hogyha megkérdezek két különböző embert, más fog mondani, hogy neki mit ad a dohányzás az életében. Tehát ez érdemes így a mögöttes dolgokat is feltérképezni.
1: Igen, szóval a függőségnek is azért vannak lépcsőfokai, tehát van, aki abszolút függő, ismerek olyan embert, aki akkor is, amikor influenzás és köhög, és már lázas, meg fújja az orrát, meg minden baja van, ő akkor is muszáj, hogy elszívjon, ha nem is annyit esetleg, mint egészségesen, de azért egy jó pár cigarettát akkor is elszív. Én világéletemben úgy voltam, mint dohányos ember, hogyha elkapott egy ilyen korság, akkor egy hétig, 10 napig eszembe sem jutott, hogy rágyújtsak. Majd amikor úgy éreztem, hogy egészséges vagyok, akkor jöhet megint, mondtam még magamnak, megnyugtatva a lelki ismeretemet, de van, aki nem bírja ki akkor sem.
0: Igen, ez valószínűleg, hogyha már ennyire egy személyessé vált ez a beszélgetés, inkább arról szól, hogy te ebben a helyzetben hogyan nyugtatod meg magad azzal, hogy te talán nem vagy annyira függő, hogyha a betegség alatt nem kellett rágyújtanod.
1: De hogyha a
0: dohányzásnak a valódi egészségügyi kockázatát nézzük, hogy mondjuk 10 év távlatából milyen negatív hatással lehet, akkor ez valószínűleg nem annyira nyom alatba, mint az, hogy ezen kívül egyébként naponta hány szál cigarettát szívsz el. Tehát én azt gondolom, hogy ne erről a végéről fogjuk meg azt, hogy ki mennyire függő, mert itt beszélünk egyszer egy függőségről, ami egy viselkedéshez való szokás, egy valóban egy addiktív folyamat, meg beszélünk egy olyanról, hogy magának, a dohányzásnak, meg a füstterméknek milyen egészségügyi káros hatása van. Én azt gondolom, hogy a kettőt külön érdemes tárgyalnunk egyébként.
1: Fú, hát az, hogy milyen káros hatásai vannak, hát azzal fenyegetnek minket mindenféle médiumon keresztül, én azt hiszem. Tehát ez nem kell túl messze menni. Elég felugrani, manapság meg már pláne elég felugrani az internetre, és ott azért megmondják az igazságot, hogy mennyi káros hatása lehet a dohányzásnak, a nikotinnak, meg különösen a kátránynak, erről is beszélgettünk. Ugye, tehát ez nem kérdés általában egy dohányos számára.
0: Így van, tehát ez az a pont, amit valószínűleg minden ember tud, hogy a dohányzás az káros. Tehát kevés olyan emberrel találkozom, aki ennek az ellenkezőjét állítja, és mindezek ellenére vannak ugye nagyon nagy számban függők egyébként. Valószínűleg a cigaretta dobozokon is azért vannak ezek az elrettendő fényképek, amik nem túl kellemes látványokat jelentenek, hogy milyen szövődményei lehetnek a dohányzásnak, mert aki dohányzik,
1: hát, igen, igen.
0: Az még abban a fázisban van, hogy lehetséges, hogy gondolkozik azon, hogy leszokna, vagy nem, de még a cselekvés fázisába nem jutott, tehát még aktívan nem tett azért, hogy ő leszokjon, és a viselkedés változást kutatók szerint ilyenkor a negatív példának a látványa az talán egy kis eltávolodásban segít.
1: Na, ebben nem hiszek, én megmondom őszintén. Tehát én nem látom azt, hogy kevesebb lenne a dohányos, akár a közvetlen vagy tágabb környezetemben is, amióta ezek a rusnya képek vannak ezeken a cigarettás dobozokon. Régebben nagyon szép formatervezett cigis dobozok voltak, vonzóak voltak, persze, és gondolhatná az ember, hogy logikusan, amikor rátették ezeket a elborzasztó képeket, akkor majd sokan hozzá se nyúl.

0: semmit nem változott szerintem.
1: Nem feltétlen van igazad, vannak olyan emberek, akiknél elindíthat egy ilyen.
0: Biztos?
1: Igen. Ez leginkább azt jelenti, hogy mondjuk neked, meg a te környezetedben nem ez a motiváció. Tehát valószínűleg ez azokra az emberekre, akiknek igazából ez nem nyomott alatban, arról ad inkább egy feedbacket, hogy itt nem arról van szó, hogy te tartanál arról, hogy érelmeszesedést kapsz, hogy levágják a lábadat, hogy infarktust fogsz kapni, vagy a tüdőbetegséged lesz. Neked nem ez lesz a mögöttes motiváció, de azért vannak olyan emberek, akik azt látják, hogy ez egy ilyen figyelemfelkeltő jel, és beindít bennük valamit, hogy oké, tehát vannak azért olyanok, akiknél ez működik.
0: Ez hatásos, működhet? Nem tudom. Na, ha már én személyes példáknál maradunk, volt nekem az életemben egy időszak, jó 10 évvel ezelőtt, majdnem 2 évig nem gyűjtöttem rá. Ekkor is így volt, hogy elkapott egy korság, és hát akkor vagy 10 napig bizony otthon kellett feküdnöm, lázas voltam, beteg voltam, influenza-szerű valami történet volt, és akkor meggyógyultam, akkor jött az, hogy na, hát akkor gyújtsunk rá megint, és hát erre szoktam mondani, így szoktam elmesélni kicsit tréfásan, hogy mivel az ikrek jegyében születtem, én tudok így magammal beszélgetni, és akkor így a másik felem megkérdezte, hogy biztos rá akarsz gyújtani? Hát persze, hát meggyógyultam, hát most már rágyújthatok, de gondold meg, biztos? Hát most, hogy mondod, nem, próbáld már ki esetleg, mi lenne, ha nem gyújtanál rá. És na jó, tudod mit? Akkor nem gyújtok rá. És majdnem 2 évig tartott ez a folyamat, de hát igazság szerint ez alatt a szűk 2 év alatt hát több mint 20-25 kiló följött rám. Amikor már a 90-es számot megláttam a mérlegen, mint 175 centis ember, akkor így annak már nem nagyon örültem, és hát tulajdonképpen ez is vitt aztán vissza a dohányzás felé, és most már évek óta ott vagyok a 70 kiló környékén, és ez tulajdonképpen egészségesnek mondható, de közben meg ott van a dohányzás. Na, erre varják gombot.
1: Igen. Én nagyon szeretek ezekre gombot varni, mert ez pontosan azt mutatja és igazolja, hogy ez mondjuk egy olyan problémakör, amire nem egy darab válasz fog magyarázatot adni, hanem itt megint rendszerekről beszélünk, és én ezeket nagyon szeretem, meg ezeket az összefüggéseket is boncolgatni. Uh-huh. Itt ugye megint nagyon sok téma van ebben. Mielőtt ebbe beleugrok, egy szakember, amikor egy ilyen beszélgetésben benne van, azt kell kérdeznie, hogy mi történt akkor? Mi volt akkor, ami miatt neked működött az? És hogy erre gondolj vissza, ezt most nem visszük ennyire személyesbe.
0: Igen.
1: Olyanra vigyük a fókuszt ilyenkor a beszélgetésben is, vagy akár saját magunkat elemezve, hogy amikor le tudtam tenni a cigit, és amikor én nem gyújtottam rá, akkor én biztos, hogy valamit jól csináltam, és mi az, amikor nekem az jól működött? Mi volt a motiváció, milyen volt a környezetem, uh-huh. hogy éreztem magam? Mi volt az, ami engem abba a döntési sorozatban a jó irányba vitt? Ez az én döntésem volt. Tehát azt a skillt, azt a képességet én magamban hordozom, és érdemes ezekben mélyebben belemenni, hogy mi működött akkor jól. De ez most nem egy ilyen beszélgetés, abszolút egy nagyon-nagyon gyakori dologról beszélsz, hogyha valaki a dohányzást abba hagyja, akkor alapvetően testsúlygyarapodást tapasztal.
0: Ugye?
1: Az eseteknek a nagy részében.
0: Korábban is hallottam már ilyenről, persze.
1: És hogy nyilván ennek több oka van. Például ugye a maga a nikotin az kicsit meggyorsítja az anyagcserét, és egy picit így maga a metabolizmusunk felgyorsul. Ez, hogyha lelassul, és inkább a raktározó irányba megy, akkor a nem dohányzás az ezt fogja kiváltani.
0: Hát ez az.
1: Aztán alapvetően ugye jellemző az is, hogy amikor így kimegy belőlünk ez a dohányzás okozta kátrány mindenféle, akkor mind a szaglásunk, mind az ízérzésünk javulni fog.
0: És rá, az étvágyunk is.
1: És ez még csak az érzékelés, az ételeknek az élvezete, és olyan intenzívebb ízélmények lesznek, ami miatt nagyobb kedve lesz az embernek. Az étvágy egy másik dolog, az központilag is szabályozott. Aha. Az étvágy is meg fog nőni. Ráadásul, hogyha arról van szó, hogy mi az, ami még plusz örömet okozott, tehát ugye azért egy olyan taktilis inger is, hogy valamit ugye az ember a szájába vesz, akkor kell a pici nassolgatás, picit oda belecsípek, hogy maga ez a mechanizmus is működjön.
0: Igen, igen.
1: És hogyha még hozzáveszem azt is, hogy mit ad a dohányzás, mondjuk ez egy stressz csökkentés, akkor ugyanott vagyok, hogy az a hiány, az a szükséglet, hogy a stressz csökkentse, most átmegy abba, hogy én csokikat, nasikat, chipset, bármit fogok csipegetni, enni, vagy ez egy örömforrás? Tehát nem csak
0: például az is, bizony.
1: Az örömforrás. Igen. Akkor valamibe ez az örömszerző tevékenység, ez átmegy, és nagyon-nagyon kézenfekvő, mivel mind a kettőnek köze van a szájunkhoz, hogy ez egy olyan tevékenység lesz. Ez sok esetben átmeneti, de sok esetben ez tartós, de azt le kell szögezni itt rögtön, hogy egészségügyi szempontból az elhízás még mindig kisebb rizikót jelent, mint maga a dohányzás.
0: Igen.
1: Tehát ne azért szokjak vissza, hogy mert akkor lefogyok, és ne legyek olyan elhízott, hogy én egészséges legyek, hanem menjek bele a leszokásba tudatosan úgy, hogy vélhetően ez ilyen dolgokkal fog járni, és legyek erre felkészült. És hogyha felkészült leszek, és utána olyan kis stratégiákat, meg kis fegyvertárat fogok magamnak kialakítani, akkor ezekre a dolgokra sokkal jobban fogok reagálni.
0: Például a mozgás, ugye?
1: Például a mozgás minden szempontból.
0: Igen.
1: Abszolút.
0: Az is lehet örömforrás.
1: Örömforrás, stresszlevezetés, elterelő hadművelet. És ugye ott vagyunk megint a sóvárgásnál, amikor jön a sóvárgás, hogy most kell rágyújtani, akkor csak annyit mondjak magamnak, hogy oké, most 20 másodpercig nem gyújtok rá. Mert mindig az idegrendszernek az, hogy én most eldöntöttem, hogy nem gyújtok rá, és nem is fogok, az egy beláthatatlan keretű dolog, az olyan nem tudja értelmezni. De én csak azt mondom magamnak, most 20 másodpercig nem, és akkor abban a 20 másodpercben lesz nekem stratégiám, légzőtechnika, sétálok egyet, felszaladok a lépcsőn egy emeletet, leszaladok, kilépek abból a helyzetből, valamilyen más tevékenységet végzek, nem eszem, hanem valami más tevékenységet, akkor ez a sóvárgás ez csökkenni fog. És utána megint hozhatok egy újabb döntést.
0: Jó, 20 másodpercen belül be kell fejeznünk ezt a beszélgetést, ha már itt tartunk. Nem azért, mert rá akarok gyújtani, hanem azért, mert lejárt a műsoridőnk most. Befejeztük ezt a témát, hogy érzed?
1: Ebben azt gondolom, hogy még mindig lenne mit.
0: Vagy akár más szenvedélybetegségekről is ejtsünk szót, vagy maradjunk még a cigarettánál, vagy a pipánál.
1: Nyitva is hagyhatjuk ezt a kérdést, mert vannak még mondjuk olyan stratégiák, amit érdemes tudnunk, hogyha azt fontolgatjuk, hogy leszokunk.
0: Jó.
1: Amiben támogatni szeretnénk a hallgatókat.
0: Abban viszont nem szeretnénk őket támogatni, hogy leszokjanak az Egészségünkre című sorozatról, úgyhogy folytatjuk mindenképpen, és legközelebb vagy ennél a témánál maradunk, vagy egy teljesen más új témával jövünk majd elő dr. Szabó Ivettel, akinek nagyon szépen köszönöm a most elmondottakat is, úgyhogy folytassuk innen. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, Ivett.
1: Köszönöm én is, és jó egészséget kívánok.
2: FM 92.5 Szegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyírosz.
4: Pont egy gyírosz?
3: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
2: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyíroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevára gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd-i Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió FM

0: Kedves hallgatók, azonnal megmutatom, hogy melyik slágerrel startol a következő felvonás. Hamarosan Lady Gaga énekel nekünk a hírek után, azonnal maradjanak velem, jó rádiószást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Europetrol Cegléd, prémium benzin, alapáron, mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk. Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
3: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
6: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónuszt szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán.
7: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
8: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án!
7: Nyílt nap kukacinfineon.com.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Az Orbán kormány hazugságának nevezte a migráció elleni harcot Magyar Péter. Több mint 100 000 vettek részt a mozgás éjszakáján. Felhős idővel búcsúzik a hét. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyeit, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. Emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta, fogalmazott Orbán Viktor. Visszahívott egy szalámit a Lidl, mert esetlegesen kólibaktérium lehet benne. Mivel a 240 g-os Dulano Artlander szeletben nem zárható ki a baktérium jelenléte, azt kérik, hogy senki ne fogyassza el. A Lidl blokk nélkül is visszafizeti a termékárát. További részletek a Hypermarket weboldalán olvashatók. Több mint 100 000 vettek részt a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidő sport eseményéhez több mint 80 település csatlakozott, így országszerte sportolók, családok és baráti társaságok ezrei mozogtak egyszerre. Több helyszínen 5 próbapontokat is gyűjthettek a résztvevők. Gyermekvasutasokat avattak a Hűvösvölgyi végállomáson. A 150 fiatal egy több hónapos tanfolyam során megismerkedett a vasutas szakma alapjaival, illetve a környék nevezetességeivel. Az eskütételük alkalmából rendezett ünnepségen mások mellett a közlekedési és beruházási miniszter is részt vett. Az eseményen Vitézi Dávid arról beszélt, a gyermekvasút egyedülálló kezdeményezés Magyarország különleges értéke. A tárcavezető arra bíztatta a gyerekeket, hogy akár életpályaként is gondoljanak a vasútra.
2: Az időjárásról.
9: Napos felhős idő lesz vasárnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás. Zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként 1-es sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős. Like the-

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédia kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz, a Malomtószél 30 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
0: Rek.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Ti a filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Cejlédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkedre.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is lapszemlézünk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, még pedig a borosonline.hu felületről ajánlok olvasni valót. Gangsta Zoli sosem rejtette véka alá, hogy a múltban sem vetette meg a vadbulikat és a pörgős éjszakai életet. Arra azonban valószínűleg kevesen számítottak, hogy a karrierje indulásakor majdnem mindent eljátszott egyetlen este alatt. Gangsta Zoli a Nyugdíjas Gangster Soha nem leszek című műsorban osztotta meg azt a hihetetlen történetet, amely még a Dance zenekar tagjaként esett meg vele. A korszak menő metal zenekara, a Dance, éppen egy fontos koncertre készült. A csapat állandó dobosa megbetegedett, itt került a képbe a fiatal Zoli, akinek beugróként kellett bizonyítania. A tét óriási volt. A koncertre hivatalos volt Enyedi Ernő is, aki éppen a zenekar nagy lemezének kiadását tervezgette. A feszültséget és a lámpalázat a rapper nem mindennapi módon próbálta levezetni, mint mondta, egy meglehetősen elegáns, ám annál veszélyesebb italt választott az alapozáshoz. Csak hát az a dobos 35, azaz 35 darab Éva Vermutot fogyasztott el a koncert előtt, ami egy elegáns ital, drága is, hát arra volt pénzünk, viszont egészséges. A bélflórának tök jó, meg jól leszel tőle, mesélte utólag természetesen viccelődve Zoli. 10 perccel a koncert kezdete előtt a zenekar tagjai kétségbe esetten vették észre, hogy az újdonsült dobosuknak nyoma veszett. A keresés azonnal megkezdődött, ám amikor megtalálták a rappert, a látványa minden képzeletet felülmúlt. Zolira, mármint Gangsta Zolira egy közeli parban találtak rá, borzalmas állapotban. A gitáros rám lelt egy közeli parban, a reggelimben feküdve úgy húztak be, mint a lelőtt őzet, emlékezett vissza a rapper a kínos pillanatra. A helyzetet tovább fokozta, hogy miközben a magatehetetlen zenész vonszolták vissza a helyszínre, a backstage-ben már ott ült a kiadó első embere, aki kíváncsian várta a tehetséges, hátul nagyon hadonászó, nagyon menő új dobost. Enyedi Ernő döbbenten nézte végig az élő halottként érkező Gangsta Zolit, és csak annyit tudott kérdezni, a srác kicsoda? A zenekar megpróbálta a lehetetlent, és azonnali életmentő akcióba kezdett, hogy valahogy gatyába rázzák az új tagot a kezdésig. Beúztak, mint egy lehányt halottat, már bocsánat, így fogalmaz Gangsta Zoli, és betettek a zuhány alá mesztelenül, mondta el Zoli. A zenész azonban olyan mélyen volt, hogy képtelen volt színpadra állni, a koncertet végül kénytelenek voltak nélküle megcsinálni. Hogy azt hogy hozták össze, azt én nem tudom, de ezek szerint csak megoldódott a probléma. Gangsta Zoliról is szólt át egy írás a borsonline.hu felületen.
0: Rádió.

0: és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Alapszemével folytatjuk, kedves hallgatók, azonnal. Ez aztán a meglepetés, fogalmaz így a blik.hu oldal. Úgy értesültünk, folytatom a cikket, nem sokára egy olyan helyen láthatjuk Vona Gábort, ahol előtte még sosem. Úgy tudjuk, írja a portál, a második reformkor párt elnöke egy korábban szinte ördöginek vélt feladatot vállalt, egy kereskedelmi tévé valóságshowjában lehet szereplő. A Blik információi szerint a politikus az Árulók gyilkossága kastélyban következő évadának egyik résztvevője lesz. 3 éve ugyan újra politizál, ám Vona Gábor életét többnyire a vlogja, a YouTube csatornája építése, valamint a workshopja és közösségi találkozói teszik ki, hiszen pártja a második reformkor egyelőre nem olyan erős tényező, hogy beleszólhasson a jelenlegi politikába, ám úgy tudjuk, fogalmaz a blik.hu oldal, Vona Gábor nem is a politikai életben való szereplése miatt lesz előtérben, hanem mert információink szerint elvállalt egy olyan feladatot, melyet eddig sosem. A lap úgy tudja, Vona Gábor lesz az RTL sikerműsorának, az Árulók gyilkossága kastélyban című taktikai, pszichológiai valóságshow-nak az egyik szereplője. Mindez hatalmas meglepetést okozott a többi résztvevő körében, amikor a forgatás első napján lelepleződött számukra, kivel is vágnak bele a közel 3 hetes harcban a fődíjért. A politikus szereplése nem csak azért lenne meglepő, mert Vona Gábor eddig messze elkerülte a kereskedelmi tévéket, hanem mert korábban többször is kijelentette, hogyha tehetné, bezárná őket. Számos olyan műsoruk van, ami erkölcsöt, jó érzést sért. Lesz kereskedelmi televízió, de sokkal színvonalasabb, mint ami eddig volt. Ugyanúgy lesznek sorozatok, hírműsorok, mint eddig, csak nem lesznek hazáruló kereskedelmi tévécsatornák, fogalmazott egy több mint 15 évvel ezelőtti a Kossuth Rádiónak adott interjújában, az akkor még a Jobbik vezetőjeként politizáló Vona, aki abban az időben többször hangoztatta, hogy még az RTL és a TV2 székházát is eltörölné a föld színéről, ha hatalomra kerülnek. Természetesen ez végül nem történt meg, ráadásul az elmúlt években az azóta párttá alakult civil szervezetéhez kötődő munkája a jelek szerint megváltoztatta a véleményét a kereskedelmi tévékről, és igent mondott arra, nagy valószínűséggel, hogy az RTL egyik legsikeresebb és legnézettebb műsorában szerepeljen. Vona Gáborral is foglalkozik, tehát a blik.hu oldal. FM

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi Áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
3: Budaházzal épül a ház. Parkácsosztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtt azonban elmondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok. A jelenlegi számítások szerint naposabb, szárazabb időre az északi és az északkeleti tájokon van kilátás. Sok felé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati északnyugati szél. Kora reggel 8-16 fokot mérhetünk, a legmelegebb órákban 22 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és helyenként átmeneti jelleggel zápor zivatar is kialakulhat. Az ország több részén is élénk, erős lesz a nyugatias irányú szél, hajnalban 7 és 16 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 20 és 27 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.

0: mondom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. A hírek után azonnal Taylor Swift énekel majd nekünk. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól 21:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika.
5: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
6: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyrosz.
8: Pont egy gyrosz?
7: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
6: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig. Ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
9: KGM. Made in Korea.
10: Ti hova mentek idén nyaralni?
11: Ahova csak akarunk.
10: Jó, de mégis melyik hotelbe?
11: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
10: Komolyan? És honnan szereztetek?
11: Itt Cegléden az Open Campers-től.
6: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
12: Az Orbán kormány hazugságának nevezte a migráció elleni harcot Magyar Péter. Már kaphatók jegyek az Adria Intercity nyári járataira. Felhős idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyeit, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. Emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta, fogalmazott Orbán Viktor. Visszahívott egy szalámit a Lidl, mert esetlegesen kólibaktérium lehet benne. Mivel a 240 g-os Dulano Artlander szeletben nem zárható ki a baktérium jelenléte, azt kérik, hogy senki ne fogyassza el. A Lidl blokk nélkül is visszafizeti a termékárát. További részletek a hipermarket weboldalán olvashatók. Több mint 100 000 vettek részt a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidő sporteseményéhez több mint 80 település csatlakozott, így országszerte sportolók, családok és baráti társaságok ezrei mozogtak egyszerre. Több helyszínen 5 próbapontokat is gyűjthettek a résztvevők. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkező kocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak.
2: Az időjárásról.
12: Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. Zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő. A jövő hét elején érkezik a nyár első igazi hőhulláma. Több helyen 35 foknál is melegebb lesz.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként 1-es sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, este 6-ig hallgathatnak rám. Azonnal folytatjuk dalokkal, a Cegbédiek kedvenceivel, a fontos hasznos infókkal és természetesen a lapszemlével. Maradj

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédiek kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz, a Malomtószél 30 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kreszt vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Igen, Feringatlan, Cegléd első közvetítője.
5: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu.
6: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án!
6: Nyílt nap kukac infineon.com.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban.

0: Közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
1: FM 92.5 Ceglédrádió.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlével itt a 92-től. A borosonline.hu oldalról ajánlok most olvasni valót. 2024. január 22-én láthatták először a magyar tévénézők a TV2-n a külföldön már befutott műtárgykereskedő show műsort, ami pillanatok alatt nagy kedvencé vált. Azóta 4 évad került adásba, ráadásul kiegészült a műsor a kincsvadászok VIP-vel is, amely során sztárok válnak meg féltve őrzött kincseiktől. A műsornak azóta elképesztően sok rajongója van, akik most örülhetnek, mert Molnár Viktorral találkozhatnak. Május 25-én új részekkel folytatódott az ország kedvenc műtárgykereskedő műsora, ahol mindenkinek egy és ugyanaz a célja, jó pénzért eladni értékes vagy értékesnek hit régi tárgyát. A kincsvadászok szereplői mindig nagy izgalommal várják, hogy milyen kincsekkel érkeznek az eladók a stúdióba, és bizony volt itt már minden bizarr koporsó, szép emlékeket hordozó régi tűzoltó autó és hamis festmény is. A hétfői ismétésben pedig mindenki újra megcsodálhatta azt a szecessziós fali szőnyeget, amiért a műsor egyik legkeményebb licit háborúja dúlt Fertőszögi Péter és Molnár Viktor között. Mindkét kereskedő meg akarta szerezni az értékes tárgyat, amit az eladó nagymamája vásárolt pár éve 16 ezer forintért a piacon. Végül a BÁV művészeti igazgatójáé lett a szőnyeg 1 millió 60 ezer forintért, be is szólt neki Molnár Viktor. Eddig kedveltelek, Péter, de mostantól utállak, nyilván viccelt. A kincsvadászok sztárjai nagy népszerűségnek örvendenek. Katona Szadra például egy bevásárló központban hatalmas ramazurit okozott megjelenésével. Sokan szeretnének találkozni a kereskedőkkel. Molnár Viktorra például erre lesz is lehetőségük a saját Amikor nevű galériájában. Sziasztok, kincsvadászok! Mostantól, ha eladni szeretnétek nekem valamit, vagy vásárolni szeretnétek, és szívesen alkudoznátok velem, hétfőtől szerdáig, 10-től 14 óráig egészen biztosan megtaláltok. Csütörtökön 10 és 18 óra között, tehát egész

0: teljes nyitvatartási időben itt leszek és rendelkezésetekre állok. Jelentette be Instagram oldalán a kereskedő, akinek nevéhez a bácsi-almási árvákért indított jótékonysági licit is kötődik. Hogy mit mondott még Molnár Viktor, vagy mit írt az oldalán, ez is kiderül a borsonline.hu oldalról.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.
2: Yo, man. Yo. Open up, man.
3: Yo, what you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: But who?
2: The girl next door, you know? I don't know what to do.
3: Say it wasn't you.
2: All right.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, azonnal folytatjuk a lapszemlével itt a 92-től. Mind a mai napig lehengerlően sármos jelenség Ernyei Béla, így fogalmaz a portál, akiről aligha inné bárki, hogy már 83 éves. Azért ez nem csak kivételesen jó formában van, de ma is aktív, energikus életet él. Ez a fiatalos lendület a magánéletében is visszaköszön. A felesége Dóra 38 évvel fiatalabb nála, a kapcsolatok pedig 2009 óta harmonikus és kiegyensúlyozott. Az idő őket igazolta, májusban már 18 éve lesz, hogy egy párt alkotnak, ám a jelentős korkülönbség miatt a kapcsolatukat kezdetben sokan kétkedéssel és kritikával fogadták. Mi nem így éreztük, a világ érezte így, mi ebből 0%-ot éreztünk, de amikor az ember annyi idős, mint amennyi én voltam akkor, már van egy nagyon jó bevált sémája, és a sémába beleteszi. Az ember akarva akaratlanul vetít bizonyos helyzetekben olyas tapasztalatokat, olyan dolgokat, amik történtek vele az életében, és ha az a vetítés nagyon eltalálja a célszemélyt, vagy uram, bocsáss meg, a célszemély még jobb is, mint a te vetítésed, azt mondod, hogy mind kéne gondolkodni, és így történt. Hát ebből nem tudom ki mit értett, én keveset, én soha nem értettem. Na, hogy miért kell ezért is mindig védekeznem, mert az elején nagyon kellett, emlékezett vissza a Te Kék Zónád című YouTube műsorban Ernyei Béla, akinek a házassága a mai napig harmonikus, s a szerelem ennyi idő után sem múlt el. Hogy miket mondott még Ernyei Béla, ez is kiderült természetesen a blik.hu oldalról.
0: Cegléd Rádió. Változatos és frissen. A nap 24

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
1: Reklámot hallottak.
4: FM 92.5
1: Cegléd Rádió.
4: Minden dal közös ismerős.

folytatjuk a Ceglédi a kedvenc dalaival, előtt azonban elmondom, mi lesz a következő napokban. Már ami az időjárást illeti, vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok. A jelenlegi számítások szerint naposabb, szárazabb időre az északi és az északkeleti tájokon van kilátás. Sok felé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati északnyugati szél. Kora reggel 8-16 fokot mérhetünk, a legmelegebb órákban 22 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és helyenként átmeneti jelleggel zápor zivatar is kialakulhat. Az ország több részén is élénk, erős lesz a nyugatias irányú szél, hajnalban 7 és 16 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 20 és 27 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakós

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő 60 perc. Ez a dal szól azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Újra a Fidesz elnökének választották Orbán Viktort. Ma van a Védőnők napja, felhős idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tisztújító kongresszusán. A küldöttek titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg egy évre. Több kisebb, a parlamentbe be nem jutott párt és kongresszus tartott. A Demokratikus Koalíció Varjú Lászlót választotta elnökévé, a Jobbik Magyarországért mozgalom pedig ismét Adorján Bélát szavazta meg a következő két évre. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészség tudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. Visszahívott egy szalámit a Lidl, mert esetlegesen kólibaktérium lehet benne. Mivel a 240 g-os Dulano Artlander szeletben nem zárható ki a baktérium jelenléte, azt kérik, hogy senki ne fogyassza el. A Lidl blokk nélkül is visszafizeti a termékárát. További részletek a Hypermarket weboldalán olvashatók. Több mint 100 000 vettek részt a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidő sport eseményéhez több mint 80 település csatlakozott, így országszerte sportolók, családok és baráti társaságok ezrei mozogtak egyszerre. Több helyszínen 5 próbapontokat is gyűjthettek a résztvevők. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak.
2: Az időjárásról.
4: Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton nagykörösen a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként 1-es sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédiek kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz a Malomtószél 30 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
5: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Június 20-án nyílt nap az Infineonban. Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án.
7: Nyílt nap kukacinfineon.com.
0: Reklámot hallottam.
8: FM 92.5.
0: Cegléden ez a sláger.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Ti a filmvetítés az egész családnak a Cegléd Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlével itt a 92-től. A borosonline.hu oldalról ajánlok most olvasni valót. 2024. január 22-én láthatták először a magyar tévénézők a TV2-n a külföldön már befutott műtárgykereskedő show műsort, ami pillanatok alatt nagy kedvencé vált. Azóta 4 évad került adásba, ráadásul kiegészült a műsor a kincsvadászok VIP-vel is, amely során sztárok válnak meg féltve őrzött kincseiktől. A műsornak azóta elképesztően sok rajongója van, akik most örülhetnek, mert Molnár Viktorral találkozhatnak. Május 25-én új részekkel folytatódott az ország kedvenc műtárgykereskedő műsora, ahol mindenkinek egy és ugyanaz a célja, jó pénzért eladni értékes vagy értékesnek hit régi tárgyát. A kincsvadászok szereplői mindig nagy izgalommal várják, hogy milyen kincsekkel érkeznek az eladók a stúdióba, és bizony volt itt már minden bizarr koporsó, szép emlékeket hordozó régi tűzoltó autó és hamis festmény is. A hétfői ismétlésben pedig mindenki újra megcsodálhatta azt a szecessziós fali szőnyeget, amiért a műsor egyik legkeményebb licit háborúja dúlt Fertőszögi Péter és Molnár Viktor között. Mindkét kereskedő meg akarta szerezni az értékes tárgyat, amit az eladó nagymamája vásárolt pár éve 16 000 forintért a piacon. Végül a BÁV művészeti igazgatójáé lett a szőnyeg 1 millió 60 000 forintért. Be is szólt neki Molnár Viktor: eddig kedveltelek, Péter, de mostantól utállak, nyilván viccelt. A kincsvadászok sztárjai nagy népszerűségnek örvendenek. Katona Szadra például egy bevásárló központban hatalmas ramazurit okozott megjelenésével.

0: sokan szeretnének találkozni a kereskedőkkel, Molnár Viktorra például erre lesz is lehetőségük a saját Amikor nevű galériájában. Sziasztok, kincsvadászok! Mostantól, ha eladni szeretnétek nekem valamit, vagy vásárolni szeretnétek, és szívesen alkudoznátok velem, hétfőtől szerdáig, 10-től 14 óráig egészen biztosan megtaláltok. Csütörtökön 10 és 18 óra között, tehát egész teljes nyitvatartási időben itt leszek, és rendelkezésetekre állok. Jelentette be Instagram oldalán a kereskedő, akinek nevéhez a Bács-Halmási árvákért indított jótékonysági licit is kötődik. Hogy mit mondott még Molnár Viktor, vagy mit írt az oldalán, ez is kiderül a borsonline.hu oldalról.
1: FM 92.5 Szeglédre.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A lapszemlével folytatjuk, kedves hallgatók, azonnal. Ez aztán a meglepetés, fogalmaz így a blik.hu oldal. Úgy értesültünk, folytatom a cikket, nem sokára egy olyan helyen láthatjuk Vona Gábort, ahol előtte még sosem. Úgy tudjuk, írja a portál, a második reformkor párt elnöke egy korábban szinte ördöginek vélt feladatot vállalt, egy kereskedelmi tévé valóságshowjában lehet szereplő. A Blik információi szerint a politikus az Árulók gyilkossága kastélyban következő évadának egyik résztvevője lesz. 3 éve ugyan újra politizál, ám Vona Gábor életét többnyire a vlogja, a YouTube csatornája építése, valamint a workshopja és közösségi találkozói teszik ki. Hiszen pártja a második reformkor egyelőre nem olyan erős tényező, hogy beleszólhasson a jelenlegi politikába, ám úgy tudjuk, fogalmaz a blik.hu oldal, Vona Gábor nem is a politikai életben való szereplése miatt lesz előtérben, hanem mert információink szerint elvállalt egy olyan feladatot, melyet eddig sosem. A lap úgy tudja, Vona Gábor lesz az RTL sikerműsorának, az Árulók gyilkossága kastélyban című taktikai, pszichológiai valóságshow-nak az egyik szereplője, mindez hatalmas meglepetést okozott a többi résztvevő körében, amikor a forgatás első napján lelepleződött számukra, kivel is vágnak bele a közel 3 hetes harcba a fődíjért. A politikus szereplése nem csak azért lenne meglepő, mert Vona Gábor eddig messze elkerülte a kereskedelmi tévéket, hanem mert korábban többször is kijelentette, hogyha tehetné, bezárná őket. Számos olyan műsoruk van, ami erkölcsöt, jó érzést sért. Lesz kereskedelmi televízió, de sokkal színvonalasabb, mint ami eddig volt. Ugyanúgy lesznek sorozatok, hírműsorok, mint eddig, csak nem lesznek hazáruló kereskedelmi tévécsatornák, fogalmazott egy több mint 15 évvel ezelőtti a Kossuth Rádiónak adott interjújában, az akkor még a Jobbik vezetőjeként politizáló Vona, aki abban az időben többször hangoztatta, hogy még az RTL és a TV2 székházát is eltörölné a föld színéről, ha hatalomra kerülnek. Természetesen ez végül nem történt meg, ráadásul az elmúlt években az azóta párta alakult civil szervezetéhez kötődő munkája a jelek szerint megváltoztatta a véleményét a kereskedelmi tévékről, és igent mondott arra, nagy valószínűséggel, hogy az RTL egyik legsikeresebb és legnézettebb műsorában szerepeljen. Vona Gáborral is foglalkozik, tehát a blik.hu oldal.
0: FM 92.5 Szeglédre.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Indítsd be a nyarat a ceglédi hobbi áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Változatos és friss.

0: mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtt azonban elmondom, mi lesz a következő napokban. Már ami az időjárást illeti, vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok. A jelenlegi számítások szerint naposabb, szárazabb időre az északi és az északkeleti tájokon van kilátás. Sok felé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati északnyugati szél. Kora reggel 8-16 fokot mérhetünk, a legmelegebb órákban 22 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és helyenként átmeneti jelleggel zápor zivatar is kialakulhat. Az ország több részén is élénk, erős lesz a nyugatias irányú szél, hajnalban 7 és 16 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 20 és 27 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
1: Cegléd Rádió 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
4: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
5: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzó napunkra te is. Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán.
6: Reklámot hallottak. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Ceglét Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Szalonzene a moziban? Igen, és már nem is először. Ne szalaszd el a Ceglédi Szalonzenekar újabb, különleges élőzenei előadását. Várunk június 30-án kedden. Zenei alkotóközösségünk megújult formációval, kiváló muzsikusokkal, különleges szólókkal és felejthetetlen koncertélménnyel vár. Fedezd fel Cegléd egyik kiemelkedő kulturális eseményét. A helyek száma korlátozott, ezért érdemes mielőbb jegyet váltani. Találkozzunk június 30-án a George Pál Filmszínházban. További információk és jegyvásárlás a Ceglédi moziban, a Szalonzenekar Cegléd Facebook oldalán és a Trombitás Mátyás Facebook oldalon.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Újra a Fidesz elnökének választották Orbán Viktort. Megújult az esztergomi városháza. Felhős idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tisztújító kongresszusán. A küldöttek titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg egy évre. Több kisebb, a parlamentbe be nem jutott párt és kongresszus tartott. A Demokratikus Koalíció Varjú Lászlót választotta elnökévé, a Jobbik Magyarországért mozgalom pedig ismét Adorján Bélát szavazta meg a következő két évre. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészség tudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. Átadták a felújított városházát Esztergomban. A munkálatok során ragaszkodtak a több száz éves építészeti értékekhez, a régi falak között ugyanakkor korszerű polgármesteri hivatalt alakítottak ki. A belső udvart újra parkosították és láthatóvá tették a 12. században itt állt Szent Miklós templom falmaradványait. Több mint 100 000 vettek részt a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidős sporteseményéhez több mint 80 település csatlakozott, így országszerte sportolók, családok és baráti társaságok ezrei mozogtak egyszerre. Több helyszínen 5 próbapontokat is gyűjthettek a résztvevők. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak.
1: Az időjárásról.
5: Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Újra a Fidesz elnökének választották Orbán Viktort. Megújult az esztergomi városháza. Felhős idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tisztújító kongresszusán. A küldöttek titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg egy évre. Több kisebb, a parlamentbe be nem jutott párt és kongresszus tartott. A Demokratikus Koalíció Varjú Lászlót választotta elnökévé, a Jobbik Magyarországért mozgalom pedig ismét Adorján Bélát szavazta meg a következő két évre. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészségtudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. Átadták a felújított városházát Esztergomban. A munkálatok során ragaszkodtak a több száz éves építészeti értékekhez, a régi falak között ugyanakkor korszerű polgármesteri hivatalt alakítottak ki. A belső udvart újra parkosították és láthatóvá tették a 12. században itt állt Szent Miklós templom falmaradványait. Több mint 100 000 vettek részt a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidő sporteseményéhez több mint 80 település csatlakozott, így országszerte sportolók, családok és baráti társaságok ezrei mozogtak egyszerre. Több helyszínen 5 próbapontokat is gyűjthettek a résztvevők. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak.
0: Az időjárásról.
1: Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Cegléd hangja az FM 92.5-ön a Cegléd Rádióban, a műsor, amelyben én kérdezek, és önök pedig válaszolnak a 0635-925-925-ös SMS számon, persze csak ha van kedvük, de e-mailezhetnek is a kívánság@cegledradio.hu-ra, esetleg a Facebookon írhatnak nekünk, facebook.com/cegledradio, ezek közül leginkább az SMS és az e-mail szokott népszerű lenni. Egy teljesen új kérdéssel jelentkezek ma. Volt már kivételes élményben része? Nem feltétlen elit életre gondolok, hanem inkább azokra a teljesen véletlen helyzetekre, amikhez nincsen recept. Szóval amikor valaki egy plusz backstage karszalag miatt ott áll egy koncerten a kulisszák mögött, vagy amikor egy haver bevisz egy olyan munkahelyre, eseményre, ahova amúgy esély se lenne bekerülni. Vagy amikor véletlenül egy olyan emberrel kerülünk egy asztalhoz, akit addig csak interjúkban láttunk. Esetleg, amikor egy utazáson valaki ismer valakit, és hirtelen olyan helyekre jut be, amelyek nincsenek megnyitva a nagy közönségnek. Ilyen élményeim nekem is vannak, most hagyj kezdjek ezzel, amíg önök gondolkodnak, és az első üzeneteket elküldik, addig elmesélnék három élményt a sokszor említett amerikai kirándulásom, vagy hát mondhatni ott élésem, mert majdnem 4 hónap volt. Az is ilyen volt, ha nem lennének a szegedi barátaim, akik ezt a Work and Travel programot megtalálták, és kitalálták, hogy már pedig ők kimennek, és egy vasárnapi ebédnél nem csörget meg az Andris barátom, akkor soha nem jutok ki Amerikába, vagy hát legalábbis nem olyan fiatalon, mint amikor kijutottam, ugyanis neki eszébe jutott, hogy hát Nándi tök jó arc, miért ne hívjuk el őt is, és tulajdonképpen csörgött a telefonom, és azt mondta, hogy Nándi, ki jössz velünk Amerikába? Én meg így a vasárnapi családi ebédnél mondtam, hogy végül is ki, és akkor közöltem a családdal, hogy ez a terv, úgyhogy nekem így sikerült kijutnom Amerikába, de ilyen volt még az is, amikor például Süveges Andrissal az egyik nagy balatoni fesztiválon közösen Janklovics Péterrel, a humoristával, stand-upossal és színésszel találkoztunk. Andris, mármint a Süveges Andris, Süvi ismerte Janklovics Petit, és tulajdonképpen a fellépése után oda tudtunk menni hozzá, és olyan kép is készült, amikor a Janklovics Péter Süveges Andrást felveszi a hátára, és így tudtunk fotózkodni, úgyhogy hát ez sem mindenkivel történik meg, vagy ott van az akkor még létező Pannonia Fesztiválon, azóta már nem létezik, a belga zenekarral sikerült azért, mert rádiós vagyok, és hát kaptunk ilyen sajtós peszt tulajdonképpen, amivel be lehet menni a backstage-be. Az egyik kedvencemmel a belga zenekarral sikerült összeismerkedni, de annyira jól sikerült az összeismerkedés, hogy tudtunk velük interjút csinálni, végighallgattuk a koncertet legelső sorból, és aztán a belgás srácokkal átvonultunk az akkor Magyarországra érkező egyik nagy energiaital cég, egy M betűs nagy félliteres energiaitalakat áruló cég újonnan épült ilyen VIP részlegébe, és tulajdonképpen kaptunk a belgás srácoktól italjegyeket, és gyakorlatilag a Supernem koncertet a belgásokkal együtt iszogatva néztük meg ebből a VIP helyszínről, és ott dumáltunk velük, szóval ez is olyan élmény volt, amiben talán soha nem lehetne részem. Nos, ilyesmikre vagyok kíváncsi, hogy önöknek milyen kivételes élménye volt, nem azért, mert volt rá pénzük, hanem mert belekeveredtek valahogy egy ilyen szituba. Jöhetnek a sztorik 0635-925-925-ös kívánság@cegledradio.hu.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: A ceglit hangja mai kérdése, volt már kivételes élményben része? Nem feltétlen olyanokra gondolok, ami pénzbe került, és ezért tudták megvenni, hanem inkább valahogy közel jutottak a tűzhöz, és ebből kifolyólag lett egy olyan élmény, amit soha nem felejt el. Már is itt van az első üzenet küldőnk Gergő, azt írja, hogy munkahely miatt bemehettem a paksi reaktorba, ami egyben nagyon menő és kicsit félelmetes is volt, ahogy csipogott a nyakamban a doziméter. Nagyon jó, ilyenekre gondolunk, köszönjük szépen! Egy gyermeküdöltetési program keretében 3 hetet töltöttem Liechtensteinben, találkoztam a hercegnővel, aki körbevezetett minket a vaduzi kastélyban, és vendégül látott minket. Ez a kastély nem látogatható, mivel itt él a hercegi család, ezt Dorinától kaptuk, és nagyon szépen köszönjük, biztos nagy élmény lehetett. Nyertem a nem magyar telefonszolgáltatómtól egy utat a Cannes-i filmfesztivál nyitó ceremóniájára. Vörös szőnyeges bevonulással Martin Scorsese állt mögöttem, saját sofőrrel, hajsztájliszttal, sminkessel, 5 csillagos hotellel, ahol a VIP vendégek tartózkodnak, Michelin csillagos éttermi étkezésekkel. Nagy francia mozi rajongó vagyok gimiskorom óta, úgyhogy ez tényleg álomszerű volt számomra. Írja nekünk Anett. Nagyon szépen köszönjük, és pont ezekre gondolok, ezt én bele se tettem a bevezetőnkbe, hogyha nyertek valamit, véletlenül egy nyereményjátékon kisorsolták önöket, bármi ilyesmi is történt, amit én nem hittem el, hogy takarékpénztárral az egyik közeli barátom nyert egy autót, és így teljesen felfoghatatlan volt számomra. Mindig azt gondoltam, hogy hát a környezetünkben nem történt ilyen, hogy valaki egy gyakorlatilag azért, mert takarékoskodik, nyerjen egy autót, de megtörtént, úgyhogy ezek tényleg léteznek, úgyhogy jöhetnek a nyeremények is, amikor valamit váratlanul kapnak meg, nem számítanak rá. Minden ilyesmit is nagyon nagy szeretettel várunk. 18 évesen egy random, korábbi eseményről fennmaradt karszalag színe miatt véletlen beengedtek a VIP részre, az amúgy is number one állam koncertemen, amit már évek óta vártam. Másik, volt párom ivott pár kólát, valami sugallat azt mondta, szedjem ki a szemétből, beküldtem 2 darab kupakkódot, majd nyertem egy 8 napos utazást Miamibe teljes ellátással, azóta is felfoghatatlan. Hát az. Ezt ennek nagyon szépen köszönjük. És hát igen, ez a koncerten bejutás csak azért, mert egy karszalag színe hasonlított arra, és nem nézték meg, hát ez valami elképesztő, de igen, a Miami út az sem egy egyszerű dolog, úgyhogy nagyon szépen köszönjük ezt is. Nézzünk még egyet, tavaly szeptemberben Vancouverben voltam, és kellett vennem egy vízhatlan cipőt, mert az enyém az utazás előtt beleesett egy vödör motorolajba. Kinéztem egy boltot, helyi sportbolt, és elmentünk oda nyitásra. Elkezdtem beszélgetni az egyik eladóval, kértem tőle segítséget, szuper kedves volt, elég fiatal srác. Mondta, hogy ha nem jó a cipő, 2 hónapig visszavihetem, de erre mondtam, hogy csak 2 hetet vagyunk itt, aztán megyünk haza, így nem fogom visszahozni. Erre kérdezte, hogy honnan jöttünk, és nagyon megörült neki, hogy Magyarországról, mert a nagyszülei innen emigráltak. Ő nem tanult meg magyarul, sajnos, de mindig is szeretett volna hazalátogatni. Már éppen készültünk fizetni és eljönni, amikor csak úgy megjegyezte, hogy egyébként az ő ükapja csinálta a magyar himnusznak a zenéjét. Erkel Ferenc unokája volt anyai ágon. Na, ez nem semmi. Úgyhogy Evelynnek köszönjük az üzenetet, és további ilyeneket várunk. Volt már kivételes élményben része? Ha igen, küldj el nekünk 0635-925-925-ös.
1: Információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, a Ceglét hangját hallhatják, ahol egy új kérdésünk van a mai napon. Volt már kivételes élményben része? Mindenféle olyan élményt várunk, ami nem feltétlen pénzzel múlt, csak valami szerencsés véletlenen, úgyhogy jönnek is szép számmal, már is megyünk Hajni üzenetével. 2016 körül Ausztriában dolgoztam egy bárban, Wattensben, és az egyik este bejött egy csapat. Az egyik nő rengeteg pezsgőt fizetett, majd a buli végén elővett egy ékszerszettet és nekem adta. A Swarovski kristálygyár vezetője volt, egy gyönyörű fülbevaló és nyaklánc, a mai napig hordom. Hát mondhatni, igen, ez egy szerencsés véletlen. Összehaverkodtunk két cirkuszi dolgozóval, és bevittek minket előadás után a kulisszák mögé, illetve meséltek az életükről, ezt Milán küldte el nekünk, ez is tök érdekes dolog lehet, és igen, ebbe így bele kell csöppenni. Skrillex egy időben tartott spontán bulikat a kiválasztott keveseknek, ahol éppen járt, lehet, hogy még mindig csinálja. Londonban ültünk egy pubban, kora délután ettünk, és arról beszéltünk haverommal, hogy milyen nagy király lenne, hogyha eljutni egy ilyen buliba, mert mindketten óriási rajongók voltunk akkoriban. A szomszéd boxból kihajolt Sonny Moore, és átszól, hogy mindjárt ír nekünk négy belépőt, meg egy címet, hozzunk lányokat is nyugodtan aznap estére. Az... komoly. Ezt egyébként Nándi-tól kaptuk, nem én vagyok az a Nándi, én is szeretem Skrillexet, de ez nem én vagyok, van még egy ilyen DJ esetünk, azt mondja, hogy hol is van, Botton írja, hogy én Avicii koncerten voltam, még mielőtt híres lett volna, csak később esett le, hogy ő volt az. Na igen, ez is tök jó dolog, amikor valakinek a felemelkedése előtt tulajdonképpen ott lehetsz, úgyhogy ez tökéletes dolog, nagyon szépen köszönöm, és hát ennyire kedveznek nekem a kedves hallgatók, két általam is kedvelt előadó után jön egy kis Forma 1. Nekem egy Forma 1-es élményem van, Red Bull Toro Rosso szurkoló voltam, majdnem a kezdetektől, amikor a két csapat ezeken a neveken megjelent. Szüleim céges partnerétől meg pont kaptam egy Red Bull Racinges baseball sapit a Magyar Nagydíj előtt. Budapest belvárosában ezután összefutottam a csapat RBR szerelőivel, akik tök boldogok voltak, hogy valaki nekik is szurkol, akkoriban még nem volt semmi látványos eredményük, és pláne itt még szinte mindenki Ferrari-s vagy McLaren-es volt. Volt náluk egy kis kultárd modellautó, nekem adták, ez akkor jól meg is erősített, hogy jó új kedvenc csapatot választottam. Ez mindig jó egyébként, és én is, ahogy idősödöm, úgy szeretem meg a kisebb csapatokat is. Persze azért tudok szurkolni a nagyoknak is, de egyre izgalmasabb az, hogy jobban belelátunk akár a pilóták, a versenyzők, a csapatok életébe. Mikor Yogyakartában voltunk, lefoglaltam egy random reddites kontakt alapján egy éjszakai vulkánnéző túrát. Nem nagyon láttam sok ilyet, de azért valami kis csoportos kirándulásra számítottunk. Ehelyett megjelent este két nagyon cigiszagú, angolul nem igazán beszélő bácsi, akik bepakoltak minket egy jeepbe, és ilyen Isten háta mögötti hegyi utakon vittek kb. Két órát. Ezen a ponton amúgy pont úgy jött ki, hogy már erőteljes alvás hiányban voltunk a repülések stb. Miatt, szóval barátnőm meg volt győződve, hogy valami emberkereskedők, de mondtam, hogy ahhoz ez túl sok effort. Mikor kiértünk valahova, akkor kipakoltak pár széket, mondták, hogy csücs és várunk. Akkor a köd volt, hogy nem sokat láttunk, de elég hamar elkezdtük hallani a vulkánt, és a köd is feloszlott, ekkor láttuk, hogy jóval közelebb vagyunk, mint amit mondjuk én biztonságos távolságnak tartottam volna. Elég aktív vulkán, durva volt ott ülni a lábánál és nézni, hogy kitörik és folyik a láva, miközben így mindegyiket érzed, mert remeg a lábad alatt a föld, és elég hangos is. Visszafelé próbáltam megkérdezni a bácsit, hogy miért csak mi voltunk, mármint tényleg sehol senki egész éjszaka, és kb. Az jött le, hogy ez maximum félig volt legális. Hát ilyen dologba belekeveredni sem egyszerű. Nagyon szépen köszönjük Robertnek, hogy elküldte nekünk, és ha még önnek is van ilyen élménye, akkor küldj el a 0635-92-92-re, vagy a kimánság@ceglédrádió.hu-ra.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

annyi híd. Jó hangosan szerinted nincs, jó lesz így pedig. Rendben van, nem fájhat ma és holnap is. Egyszer épp elég szeretlek így és akkor is, ha neked

0: meg. Folytatjuk a VIP adásunkat, na nem azért VIP, mert valaki annyira fontos és gazdag személy, hanem azért, mert valahogy a szerencsés véletlenek folytán belekeveredett egy olyan dologba, amit nem mindenki élhetett át. Szóval kivételes élményekről van szó ma a Cegdét hangjában, ha önnek is van ilyen élménye, küldje el nekünk a 0635 92 92 5-re. Izraelben dolgoztam egy ősi város ásatásán, és kiástam egy teljes konyhát, amelyet az időszámításunk előtti 8. században egy tűzvész pusztított el, illetve találtam egy sírt is. Ez Dominik küldte el nekünk, az egyébként nagyon komoly élmény lehet. Én ugye álmodoztam arról, hogy valaha egyszer majd régész leszek, mert láttam a Jurassic Park című filmet, és szerettem majd söprögetni a dinócsontokat. Aztán rájöttem, hogy ez a munka egy kicsit más, de ezek szerint olyasmit csinálsz, ami erre azért hasonlít. Állatkertben dolgoztam diákként, és búcsójándéknak beengedtek a fókákhoz. Megsimogathattam őket, meg kaptunk tőlük puszit. Nem mindennapi élmény, és lehet másnak nem olyan extra, de nagyon jó élmény volt, és kiváltságosnak éreztem magam. Ezt írta nekünk Fanni, és annak is érezheted magad, én tökre örülnék egy ilyennek. És maga az állatkertben dolgozás is olyan, hogy azért ott az állatokon segíteni, meg ott lenni velük. Nem mindenki szereti az állatkerteket, mert szerinte fogságban élnek, de azt mindig elfelejtjük, hogy ezek a fajok, ezek a példányok egész pontosan, nem biztos, hogy megélnének a természetben már, úgyhogy ott meg jó helyük van, ezt ne felejtsük el azért. Egyszer apukám megállt segíteni egy idős bácsinak, akinek defektje volt. Kiderült, hogy az öreg Ötvös Gábor az Ötvös cirkuszos volt, a híres Van másik bóc. Adott apának pár tiszteletjegyet, előadás után behívott minket a VIP lakóbuszához, órákig beszélgettünk, körbevezetett minket az egész cirkuszon, felülhettem a lovakra és a tevére, az idomár megengedte, hogy megsimogassam az oroszlánt, már csak kisebb emlékképek vannak meg, max 6 éves lehettem. Hát ez 6 éves gyerekként szerintem akkora élmény, hogy gyakorlatilag az viszi a prímet, és akkor az óvodában, iskolában, bárhol lehet ezt mesélni, mert azért ez komoly, és főleg mikor fölfogott később, hogy ki is az Ötvös Gábor. Úgyhogy hát igen, ez nagyon jó sztori. Ugye azóta már nem is lehetnek a cirkuszokban állatok, vagy nem ugyanabban a formában, úgyhogy ez tényleg régi történet, de nagyon szépen köszönjük Istvánnak, hogy elküldte nekünk. Kb. 25 éve az utolsó napjaimat töltöttem Szegeden, egyetem végén, amikor beköszöntött az első nyári rekordmeleget hozó hőhullám. Másnaposan egy buli után szenvedtem az Albiban, és hirtelen ötlettől vezérelve lementem a Tiszapartra mászkálni. Addig meneteltem fogalom nélkül a part mentén, hogy eljutottam egy olyan helyre az egyik lakótelep mellett, ami tele volt fürdőzőkkel, és 5 év alatt sosem jártam ott. Gondoltam, milyen jó lenne csobbanni egyet, de annyi eszem nem volt, hogy törcsit vagy fürdőgatyát hozzak magammal, mert nem gondoltam, hogy a kecó közelében legális, úgyhogy mentem tovább hazamászni, nem volt már erőm. Átmentem egy újabb szakasz kis erdőn, erre ott meg mindenki mesztelenül pancsolt, volt is egy ősrégi erosdált FKK felirat a bejáratnál. Főleg idősebb, csoki barna, kemény mag, de napoztak fiatal párok is. Olyan volt, mint egy látomás bent a városban kb. 150 méterre a legközelebbi troli megállótól egy több évtizedes, egykor kijelölt nudista strand. Így aztán sikeresen csobbantam egyet a törcsi híján, megszáradtam a napon, nem hittem el, hogy soha nem hallottam eddig a helyről, még vagy kétszer tudtam visszamenni felkészültebben, mielőtt végleg leléptem a városból, nem tudom, megvan-e még az a partrész. Hát, hogy ez a partrész megvan-e, azt nem tudom, de ahol te jártál, a kis erdős rész, és lehet csobbanni, na ott én is voltam nemrég pár évvel ezelőtt, nem mesztelenül, nem a nudista részen, de az még biztosan megvan. Sőt, már azóta egy kicsivel modernizálták is, és lehet ott mindenféle dolgokat vásárolni, büfé van és stb. Úgyhogy jó kis hely, mi is nagyon szeretjük a baráti körrel. Nagyon szépen köszönjük ezt az üzenetet is, és hogyha van kedvük, önök is küldjék el, a következő órában is ez lesz a témánk. Volt már kivételes élményben része, néhány zene, és a hírek után folytatódik a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglin Rádióban.
4: Felhős idővel búcsúzik a hét. Az Orbán kormány hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot Magyar Péter. Megújult az esztergomi városháza. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyeit, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. Emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta, fogalmazott Orbán Viktor. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészség tudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. Átadták a felújított városházát Esztergomban. A munkálatok során ragaszkodtak a több száz éves építészeti értékekhez, a régi falak között ugyanakkor korszerű polgármesteri hivatalt alakítottak ki. A belső udvart újra parkosították és láthatóvá tették a 12. században itt állt Szent Miklós templom falmaradványait. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkező kocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak.
1: Az időjárásról.
4: Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja is annak is a második órája, kedves hallgatók, a kérdésünk pedig ugyanaz, egy új téma a mai napon. Volt már kivételes élményben része? Nem azokra az élményekre gondolunk, ami pénzért megvehető, hanem ami hát egy szerencsés véletlen folytán került közel önhöz, vagy került ön közel ehhez az élményhez. Úgyhogy ilyeneket várunk, 0635 92 95, ez egy SMS szám, de van egy e-mail címünk is, a kívánság@ceglidradio.hu. Na, ide jött egy hosszabb e-mail, ezzel megyünk tovább. A legelső Azaria koncerten voltunk, már bezárt, ha jól tudom, a hely, Monyoland. Nagyon kevesen voltunk, kb. 1500-an, viszonylag előálltunk, csupa fiatalok voltak a közönségben, de egyszer csak észrevettem egy idős hölgyet, aki kamerázni szeretett volna, de nem tudta olyan magasan nyújtani a telefonját. Oda mentem azzal, hogy segítsek neki, először bizalmatlan volt, de végül megengedte, hogy videózzak a telefonjával. Gondolta, megkérdezem, hogy egyébként ő honnan ismeri az előadót, vagy hogy itt van. Mire válaszolt, hogy az unokája van a színpadon. Kérdezem is, ki az unokája, gondoltam lehetett a gitáros, dobos, bárki, majd azt mondja, hogy az énekes Attila. Mesélte, hogy mennyire izgulnak a családdal, hogy mi lesz ebből, meg hogy a koncert után talán ünnepelni is fognak valahol. Nagyon kedves volt, én is meséltem picit magamról, és mondta, hogy nagyon örül, hogy még vannak ilyen rendes emberek, gondolom, hogy nem loptam el a telefonját azért. Sokáig gondolkodtam, hogy vajon mi lehet most a nénivel, és emlékszik erre az esetre, maradandó élmény volt számomra. Ezt írta nekünk Feri. Hát nagyon szépen köszönjük, és ez egy olyan élmény, igen, valakinek a felemelkedése, volt erről szó korábban, hogy a legelső Azaria koncerten ott lenni, hát az nem kis élmény, találkozni a nagymamájával, az meg még különösebb, és hát ebből is mi lett? Most arra azért elég sok stadion meg tudott tölteni Baukó Attila. Hamarosan megyek a Colosseum föld alatti részébe, nem feltétlenül elérhetetlen, de a hivatalos oldalon kb. Lehetetlen foglalni erre a programra, a jegymafiánál meg nagyon drága jegy, nekem pedig ingyenesen sikerült foglalni 6 darab jegyet. Utóirat, fogyatékkal élő vagyok, itt szinte bárhová bejutok, ingyen vagy nagyon kedvezményes áron, sor nélkül, írta nekünk Dóri. Hát igen, ha van valami öröm az ürömben, akkor talán ez. És igen, az viszont nagyon szimpatikus, hogy megpróbálsz mindenhová eljutni, és így is kell csinálni, szerezni minél több élményt, nagyon helyesen teszed. Életemben először jártam Londonban, sétáltunk a Buckingham Palota előtt, a szokásos turista tömeg még nem volt ott. Egyszer csak az előtte futó úton lovasságot láttam meg, de többet is, szigorú alakzatba jöttek, kísérve két díszes hintót, mint az kiderült. Az egyik hinton Elizabeth királynő ült, integettünk, viszonozta nekünk, nem tudom elmondani miért, de az valahogyan megérintett, hogy azt a pici momentumot az életéből nekünk adta. Hálás vagyok érte, azóta is szép emlék, írta nekünk Kinga, és hagyj reagáljak egy gyors sztorival én is. Mi pedig Amerikában Barack Obamát láttuk, akkor még nem volt megválasztott elnök, hanem kampányolt, és egy limuzinnak a nyitott tetején hajolt ki, és integetett a New Yorki tömegnek, és mi abban a tömegben benne voltunk, és hát én szeretném azt képzelni, hogy össze is akadt a tekintetünk, és mosolyogtunk egyet egymásra, aztán persze később meg is választották, de ez már történelem. Hogyha önnek is van kivételes élménye, akkor küldje el nekünk 0635 92 95.

0: Ez itt a Cegléd hangja, volt már kivételes élményben része? Ez a mai kérdésünk egy teljesen új téma, és jönnek is bőven a válaszok. Simán lehet, hogy ebből két adás is lesz, kedves hallgatók, mert nagyon sok jön, nagyon nagy szerencsénkre. Láthattam, foghattam igazi Oscar-díjat, amit magyar filmes kapott, ezt Nati küldte el nekünk, és nagyon szépen köszönjük. Egyszeri budapesti cukrászda bejáratához érve, épp abban a pillanatban, mikor nyitni akartam az ajtót, bentről valaki megelőzött, Adrien Brody volt az. Pár másodpercig meglepetten néztük egymást, majd gálánsan kitárta előttem az ajtót, és előre engedett. Oda bent a cukrászlányok visongva fogadtak, hogy úristen, ugye tudom, kinyitott nekem ajtót az előbb, tudtam. Ez is nagyon durva, Nóri küldte el, hát Adrien Brodyval én is szívesen találkoznék, egy cukrászdában is, vagy máshol is, de mondjuk rengeteg olyan, azt hiszem, hogy Oscar-díjas színész egyébként, ha már az Oscarral kezdtük ezt a blokkot, rengeteg olyan színész van, akit is szívesen megismernénk testközelből. Egy ismerősömnek van pár öreg autója. Néha megkér, vigyem el az autót filmforgatásokra. Így részt vehettem például a Nürnberg forgatásán, illetve a Mudbound című filmben. Egyikben sem látszolok természetesen, de az utóbbiban az én autóm dudája jelzi a háború végét, vagy nagypapám révén sétálattam a még épülő Kőröshegyi viaduktom. Na ezek is nagyon jó sztorik, és nagyon szépen köszönjük. Japánban az egyik vidéki vármúzeumban fel lehetett próbálni egy hercegnői kimonót a lányoknak, a srácoknak meg egy szamuráj ruhát. Miután levettem a kimonót, megkérdeztem, hogy felvehetem a szamurájosat is, kicsit furán néztek, de felsegítették rám, és utólag tudtam meg, hogy én voltam az első nő, aki valaha felpróbálta, írta nekünk Eszter, és hát ez komoly élmény lehetett, igen. A másiktól teljesen kivagyok, ami most következik. A Gorillaz énekesét elvittük a pesti éjszakába megmutatni a Romkert kocsma kínálatot. Az elején nem is tudtam ki az, csak segítőkészek voltunk angol turistákkal, gondoltam magamban. Aztán kiderült az igazság. A Gorillaz énekese, hát azért is nagyon durva, mert ugye ez a zenekar legtöbbször nem mutatja az arcát, a klippekben is rajzfilmfigurák szerepelnek, én nagyon kedveltem őket régen, hát ez nagy élmény lehetett, köszönjük Levinek, hogy ezt elküldtem. Kb. 10-11 éves lehettem, amikor Kanadából hazafelé egy Boeing 747-es pilótafülkébe nézhettem a sarki fényt. Édesapám ismerte a kapitányt, egy cégnél dolgoztak, és még jóval a szigorítások előtt volt, így engedték meg, hogy beüljek oda egy-két órára. Nem hiszem, hogy manapság már a pilótákon kívül bárki láthat ilyet. Hát alapból bemenni egy pilótafülkébe is nagy élmény. A sarki fényt látni is nagy élmény, de a kettőt együtt 10-11 évesen, hát ráadásul Kanadából hazafelé, egészen elképesztő élmény lehetett. Nagyon szépen köszönjük ezt is. Talán a legeslegszebb egy dél-olasz mutatványos volt, akinek volt egy szivardoboz a nyakában, és repkedett körülötte két hullámos papagáj. Megállított minket, trükköztek a madárkák, összeadott minket, azóta is együtt vagyunk, és valahogy jelen van az életünkben a sok színes kis madár. Írta nekünk Réka, és nagyon szépen köszönjük ezt az élményt is. Ha önnek is van kivételes élménye, elküldheti a 0635-925-925-re. Hamarosan folytatódik a Cegléd hangja.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

Ez itt a Ceglét hangja, kedves hallgatók, az FM 92.5-ön, és majd új témával foglalkozunk. Volt már kivételes élményben része? Nem azokra az élményekre gondolunk, amelyek pénzért megvehetőek, hanem azokra, ahol egy szerencsés véletlen folytán kerültek közel egy ilyen élményhez, vagy sztárhoz, vagy nyeremény volt, vagy valami ilyesmi, ami nem átlagos. És Júlia üzenetével megyünk tovább. Egyszer egy rokon, aki ott dolgozott, elvitt egy koncertterembe, ahol azt mondta, üljek le a zongorához és gyakoroljak. Utána tudtam meg, hogy én voltam a legelső, aki a város legújabb, legdrágább zongoráján játszott. Hónapokig fehér szövetkesztyűben lehetett csak hozzáérni a zongorához, kivéve a zongoristáknak persze, babusgatták, mint egy újszülöttet, de az első, aki használta, egy alsós gyerek volt, aki nem értette a háromnegyedes ütemet. Ez nagyon jó üzenet, és hát ez is egy tök jó élmény. 2014 óta kb. 2-3 évente visszamegyünk Rómába pár napra. Az egyik ilyen kiruccanás során belefutottunk a Maneskines srácokba, akik akkor még csak utcazenészek voltak. Elképesztően jó hangulatot csináltak, viszonylag sok ideig hallgattuk őket, utána meg pár szót váltottunk is velük. Nem csak mi, sok emberrel dumáltak a két szem közötti pihenő idejükben. Évekkel később esett csak le, hogy mennyire befutottak, de azóta is különleges élmény erre visszagondolni. Nekem, hát nem mindenkinek fog sokat mondani a neve, de DubFX volt ilyen, aki hát tulajdonképpen, hogy rákeresnek, DubFX. Egy utcazenész, aki egy looperrel dolgozik, mindig eldúdol egy ritmust, ezt belúpolja, tehát rögzíti, és ezt tovább játsza a gép, aztán ő rádúdol egy másik ritmust, aztán rá szájdobol, és így összerak egy saját zenét saját magának abban a pillanatban. Ő egy híres utcazenész volt már akkoriban, de még csak utcazenész, és én akkor voltam egy bulián, még itt Magyarországra jött, és azóta 3-4 fellépésén is voltam, közben egyre híresebb lett, és az ő felemelkedését is úgy, ahogy én végigkövettem, szóval volt ilyen élményem nekem is. 18 évesen és valamikor később is szinte teljesen érdemtelenül bejutottam Európa egyik legnagyobb metal fesztiváljának, a Wacken-nek a backstage-ébe. Fordítottunk pár cikket nekik magyarra, ezért kaptam karszalagot, illetve 4 évvel később konkrétan beszöktem, rengeteg akkori kedvencemmel találkoztam, fotózkodtam, Hammerfall, Dragon Force, Rage, Michael Angelo Battio. Tarja akkor a diva volt, hogy még a VIP-ben is testőrök hada kísérte, esély nem volt elkapni, de a WC odabent ingyen volt, így sokat is spóroltam. A toj-toj 1 euró volt, a zuhany meg 2, úgyhogy nagyon optimalizálni kellett a költéseket. Nyilván az utolsó utáni pénzem is elvertem bakelitekre, pólókra ott, igazi metal geek vagyok, sajnos kinőni nem sikerült, 39 évesen sem, nagycsaládosan is megyek a koncertekre. Hát egyébként ezzel szerintem én is így vagyok, leszek, hogyha majd nagyobb családom lesz, akkor is járni fogok koncertekre, szerintem nem is szabad elengedni ezt a fajta életérzést. Kedves hallgatók, még egy blokkra visszajön a Ceglét hangja, volt már kivételes élményben része? Ha igen, küldje el nekünk 0635 92 92 5-ös. 92 Ceglét Rádió.

a Cegléd hangja, akkor is tartsanak velünk. Most viszont jönnek tehát az utolsó üzenetek. Kézműves voltam egy pesti belvárosi vásáron, árultam, amikor Josh Brolin odajött a családjával és egy kellemes beszélgetéssel egybekötve több terméket is vásárolt. Mikor nem tudtam valamit hirtelen angolul és izgultam, miatt a vállamra tette a kezét, hogy nyugi, férjemmel kezet fogott köszönéskor. Nem ismertük fel, egy tipikus amerikai párnak tűntek, a mellettünk lévő árus mondta, amikor elmentek, hogy kik is voltak. De jó volt így, nekünk örök élmény, és a felesége később írt, hogy szeretik, amiket tőlünk vettek, írta nekünk MS-e. Hát ez tényleg nagy élmény lehetett, még akkor is, ha abban a pillanatban nem tudtátok, hogy kicsoda. Következő üzenetünk, tiniként voltam többször a szigeten. Koncertek után mindig vártuk a kedvenceinket egy adott színpad backstage-nél. Egyik évben dumáltunk a Bisztiőrrel, következő évben megint ő volt, emlékeztem a nevére is. Ez úgy meghatotta, hogy azután elkért valakitől egy AAA Pest, amivel a fotós árokból nézhettük az egyik kedvenc bandánk egész koncertjét, meg utána lóghattunk velük a backstage-ben is. Ez is nagy élmény lehetett, köszönjük Zsófinak az üzenetet. Egyébként ma már úgy vannak a koncerteken, ha minden igaz, nem biztos, hogy mindenhol, de a legtöbben úgy van, hogy az első három számot lehet eltölteni ott a fotós árakban, és aztán elvileg kiküldenek mindenkit, de nem biztos, hogy mindenki így csinálja. Egy hosszabb e-maillel megyünk tovább. Gyerekkoromban családdal voltunk nyaralni, egy igen ismert magyar színész már elhunyt, a mellettünk lévő apartmanban nyaralt a barátaival. A terasz közös volt, egyik este pedig áthívták a szüleimet kicsit italozni, beszélgetni. Egyetemistaként jelentkeztem egy pár hetes ösztöndíj programra, és így sikerült kijutnom pár másik hallgatóval az USA-ba, egy ottani egyetemre úgy, hogy repjegy, szállás, kaja fizetve volt, nagyon jó társaság verődött össze, mint az amerikai filmekben, olyanokat bulisztunk a tanulás mellett, az egész életem megváltozott bizonyos értelemben. Nyaralni mentem a barátaimmal, de mivel én máshol lakom, külföldön, repülő indulás előtt, illetve után, egy-egy tét Budapesten aludtam, gondolom egy-egy éjszakát, vagy hát estét. Úgy voltam vele, hogy ha már nyaralok, akkor megengedem magamnak, hogy szálladában legyek arra a két éjszakára, a nyaralós szállás amúgy sem volt túl fancy. Valamiért upgrade-elt a booking, úgyhogy az első helyen lakosztályt kaptam, és nem kellett ráfizetni, VIP reggeliző belépővel, stb. A másik helyen meg egy csillaggal jobb helyre raktak. Pár éve Budapesten játszott a kedvenc zenekarom, híres külföldi banda, biztos voltam benne, hogy sose látom őket élőben. Na, a koncert előtti nap sétálgattunk a belvárosban, és véletlen belejük botlottunk, kb. Akkor érkezhettek meg, és lőttünk egy képet, és dumáltunk egy kicsit, azt hittem szívbajt kapok. Szóval van egy-két ilyen sztorim, küldte nekünk Jászmin, és hát igen, néhány sztori. Azt hiszem, hogy összesen 4, amit leírtál, és mindegyik tök izgalmas, nagyon szépen köszönjük. És ha önnek is van ilyen története, akkor ma már nem, de egy következő alkalommal elküldheti, mert ez a téma hamarosan visszatér, nem holnap, mert akkor más témával jelentkezünk. És most pedig búcsúzom, Vörös Nenni köszöni megtisztelő figyelmüket, tartsanak a Cegléd Rádióval továbbra is, a viszonthallásra.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Felhős idővel búcsúzik a hét. Ismét Orbán Viktort választották a Fidesz elnökének. Felfüggeszthetik a könyvfóliázási törvényt. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyeit, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. Emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta, fogalmazott Orbán Viktor. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészségtudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Tar Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a könyveket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak.
0: Az időjárásról.
1: Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Felhős idővel búcsúzik a hét. Az Orbán kormány hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot Magyar Péter. Megújult az esztergomi városháza. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyeit, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. Emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta, fogalmazott Orbán Viktor. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészség tudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. Átadták a felújított városházát Esztergomban. A munkálatok során ragaszkodtak a több száz éves építészeti értékekhez, a régi falak között ugyanakkor korszerű polgármesteri hivatalt alakítottak ki. A belső udvart újra parkosították és láthatóvá tették a 12. században itt állt Szent Miklós templom falmaradványait. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak.
0: Az időjárásról.
1: Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: felét senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Felhős idővel búcsúzik a hét. Ismét Orbán Viktort választották a Fidesz elnökének. Felfüggeszthetik a könyvfóliázási törvényt. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyeit, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. Emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta, fogalmazott Orbán Viktor. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészségtudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Tar Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a könyveket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak.
0: Az időjárásról.
1: Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős. I will

0: Hírek a Ceglédrádióban.
1: Felhős idővel búcsúzik a hét. Az Orbán kormány hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot Magyar Péter. Megújult az esztergomi városháza. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyeit, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. Emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta, fogalmazott Orbán Viktor. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészség tudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. Átadták a felújított városházát Esztergomban. A munkálatok során ragaszkodtak a több száz éves építészeti értékekhez, a régi falak között ugyanakkor korszerű polgármesteri hivatalt alakítottak ki. A belső udvart újra parkosították és láthatóvá tették a 12. században itt állt Szent Miklós templom falmaradványait. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak.
0: Az időjárásról.
1: Napos felhős

0: esés. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

a legtöbb ceglédi közös ismerős. Nálunk! 95.5 Cegléd Rádió. Be the one and only. Take all control.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakó.

0: Hírek a Ceglédrádióban.
1: Felhős idővel búcsúzik a hét. Ismét Orbán Viktort választották a Fidesz elnökének. Felfüggeszthetik a könyvfóliázási törvényt. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyeit, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. Emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta, fogalmazott Orbán Viktor. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészség tudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Tar Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a könyveket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak.
0: Az időjárásról.
1: Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.